0: Csukás Mese Rádió.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lány, muzsika szólít.

szálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Robin Hood. Réges-régen az angliai Sherwoodot és erdejét egy kabzsi városbíró uralta. Mindent magának akart, és ha valaki csak betette az erdőbe a lábát, azt vadászaival elfogadta, és már is tömlöcbe vetette. Így kapták el Robin Hoodot is, aki azonban fogadást kötött a vadászokkal.
1: Ha eltalálom a célt, bárhol tűzzétek is ki, szabadon eresztetek.
0: Ám akkor még nem is sejtették a vadászok, hogy kivel van dolguk. Robin, ügyes íjász lévén, könnyedén beletalált a célba. A vadászok megszegték a fogadalmat, és megkötözve a városba hurcolták. Csak hogy egy bátor favágó odaosont Robinhoz, elvágta köteleit, és együtt szaladtak vissza az erdőbe. Ott aztán eldöntötték, hogy a többi balsorsú foglyot is megmentik. Rajta ütöttek a vadászokon az erdőben, akik fejvesztve menekültek Robin nyilai elől. Ott hagyva foglyot és fegyvert is. Így alakult meg a bujdosók tábora. Robin Hoodot megválasztották vezérüknek, és ezentúl ők vigyázták az erdőt. A városbíró közben 100 arany jutalmat ajánlott annak, aki elkapja, s színe elé viszi Robint. Egy nap Robin egy erős legénnyel találkozott az erdőben. Gondolta, próbára teszi.
1: Hé, te kölyök! Eredj jutamból! Kiáltotta.
0: De az ifjúnak se kellett több, kardot rántott, és párbajra hívta Robint. Ezúttal azonban Robin volt a vesztes. De látta, hogy Little John nem csak erős, de bátor és eszes is. Felvette hát a csapatába, és onnantól együtt vigyázták az erdő határait. Egy nap a vásárban járt a városbíró, és azon nevetett magában, milyen ostoba az egyik mészáros, hogy féláron adja a portékáját.
2: Hát neked talán sok száz barmod van, hogy nem kéred meg az árát?
0: Kérdezte tőle.
1: Van bizony,
0: felelte a mészáros.
1: Ha volna kedve hozzá, városbíró uram, megmutatnám a birtokomat.
0: A városbíró kapott az ajánlaton, és kilovagoltak. Már messze jártak a várostól, furcsálotta is a bíró, de nem ismerte fel, hogy a mészáros valójában Robin álruhában. Mikor már mélyen az erdőben jártak, Robin megállt, és füttyentett egyet. Nyomban körülvették őket a bújdosok. Elvettek a városbírótól mindent, amit csak tudtak. Csak egy lovat hagytak neki, amin hazalovagolt. Tudta Robin, hogy az átejtett városbíró kerestetni fogja. Komolyan kell vennie a fenyegetését, ezért embereket gyűjtött maga mellé. Eszébe jutott, hogy él valahol egy remete barát, akit nagy harcosnak ismernek. Elindult hát, hogy megkeresse. Nagyra nőtt a barát, így viadal helyett Robin máshogy tette próbára.
1: Kedves barát! Volnál-e olyan kedves, és átvinnél hátadon a folyó túlpartjára?
0: A barát hátára vette és átvitte, de ott meg ő neki volt egy kérése.
1: Odahagytam az erszényemet, most rajtad a sor, hogy visszavigyél.
0: Robin majd összeesett a megtermett barát súlya alatt.
1: Látod, fiam, az ész is számít, nem csak az erő,
0: mondta Tag barát, Robin pedig felvette csapatába. Egyik nap, miközben Little Johnnal vigyázták az erdőt, egy ifjút pillantottak meg, amint boldogan hárfázva a város felé tart. Másnap látták visszafelé jönni, de nem volt már kedve játszani. Búsan hajtotta le a fejét. Megkérdezték tőle, mi bántja.
1: A városbíró a menyasszonyomat holnap egy gazdag vénemberhez adja, mesélte szomorúan a fiú.
0: Robinnak új ötlete támadt. Árruhát húzott, és elkérte a fiútól a hárfát, majd a városba ment. Másnap Robin a templomban beállt a muzsikusok közé, és mikor minden vendég megérkezett, már nagyot kiáltott, és már is ott termett az egész banda. Tagbarát septiben összeadta a szerelmeseket. A városbíró pedig kapálózva nézte végig Little John ölelésében. Tavasszal íjász versenyt rendezett a városbíró. 1000 arany volt a legjobb jutalma, és úgy festett, hogy az álruhás Little John nyeri meg. Utolsóként egy sánta, vörös posztós parasztlegény indult. A fiú mint háromszor célba talált, hát ő kapta a pénzt és az aranynyilvesszőt is. Maga a városbíró adta át a jutalmat, nem is sejtve, kit tesz gazdaggá. A pénzt pedig az erdőben Robin, mert hogy ő volt az áruhás bajnok, szétosztotta a szegények közt. Már csak egy terv volt hátra, hogy a városbírót végképp megleckéztessék. Little John áruhában beállt a bíró mellé testőrnek. Majd a várban jó barátságot kötött a szakáccsal, aki nem szívlelte a hatalmaskodó bírót. Egy nap, mikor a bíró vadászatra indult az erdőbe, Little John hátra maradt a várban, és a szakáccsal minden szobát bejártak, és mindent, mit találtak, szekérni, kincset és minden jó falatot, az erdőbe vittek. Mire a városbíró a bujdosókra akadt, azok már olyan lakomát csaptak, mintha maguk is királyok lennének. Üljön le közénk, városbíró uram! Elvégre a maga felajánlását fogyasztjuk jó ízzel, ajánlotta neki Robin. Nem tehetett egyebet, a városbíró feladta a harcot. Robin pedig megeskedte. Ígérem, hogy népem ellen nem cselekszem, a szegényeknek és a bujdosóknak ezentúl támogatója leszek. Szavalta a városbíró kényszerében.

Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után neki láttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió!

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár, népmese. Elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott, a másiknak 6 ökör volt az ekéjébe fogva. 6 ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap 3 kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a 3 kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A 3. kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a 6 ökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön 2 ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak. Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz 6 ökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán ott hagyta a gazdát. Térült, fordult, és 1-2-re Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a 2 hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egyszerre ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatásra lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, és hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának. Gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kend a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkére. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta, de a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon. Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? A kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok. Na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengették a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól, aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. Szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tejénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. No, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken amennyi büdös ag ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölvert az egész piacot. Nagy lárva, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Csicsika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. Temérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüstmókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés, kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, ma egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között, aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója ferekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüstmókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megeredt a szava.
2: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő, és kalandor,
1: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűs csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
2: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
1: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
2: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kabalám. Tudod, hogy mi az?
1: Sandított rám a szeme sarkából.
2: Tudom, bólintottam.
1: Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
2: Nos,
1: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
2: Azt történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
1: Megesik, bólintottam.
2: Heteken át kerestem Luizát,
1: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
2: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
1: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luisa kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
2: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot, gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térek vissza hozzá.
1: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
3: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
2: Szemetet?
1: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
2: Még hogy szemetet? A csupa értékes holmit gyűjtök Luizikának.
1: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont.
3: De hisz ez csak szemét,
1: próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, félelmetes.
2: De hogy szemét!
1: Kiáltotta.
2: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
1: Óvatosan rázogattam a flakont.
3: Pedig én üresnek látom.
2: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad!
1: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
3: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban?
1: Nyúltam egy korhat faládába.
3: Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
2: Kincs bizony,
1: bólogatott a mókus.
2: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
3: Minek neki üres hely a szívében?
1: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
2: Az üres hely arra való,
1: magyarázta az ezüstmókus,
2: hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét telezsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
1: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
3: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
2: Az? Az semmire. Az csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
1: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe.
3: Jó van, bocsánat,
1: menteketőztem.
3: De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
2: Hát, van még pár dolog,
1: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
2: Ezüst,
1: mondta büszkén. Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
2: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül.

0: főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
1: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
0: Persze!
1: Csillant fel a szeme.
0: Az egyik legfontosabb.
1: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
0: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
1: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami.
0: Van benne, vagy 245?
1: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
0: Annak jóod, aminek akarod, mondta. Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
1: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245.
0: Kitaláltam meg, persze gyűjtettem is, mondta. Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
1: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd. Olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese. Legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: itt menni. Es.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Tubákos Máté vagyok, Várpalotáról jöttem, 8 éves vagyok. Szabó Lőrinc, Lóci meg a számok. Fáradtan rakottam le. Lóci épp aludni ment, toll, füzet, s könyv feküdt mellette. Ma este mesélsz, ugye? Örvendezett. Ej, de! Nem. Apu! Nincs időm. Azt a Sun Wukong majom királyt. Ugyan már, a 100 oldal. Akkor kurtábbat! Addig kunyorált, s alkudozott, míg belementem. Hát jól van, játszunk valamit, csak ne soká. Ő ágyba bújt, s én csüggettem, folytattam. De mit? Azám? Mit? Vett át a szót ő vidáman, majd elhelyezkedett, én meg sóhajtva mellé ültem. Utálva az életemet, utálva a mát, amely elmúlt, és ami jön, a holnapot, az örök játékot, melynek neve kenyéradó robot, s amely precíz, s okos lehet, de rég nincsenek tündérei. S a gyerek szólt, apu, tudod mit? Taníts meg engem osztani. Osztani? Igen. És a játék? Ez a játék!

0: te, mi bajod? Néztem rá gyanakodva. Semmi, csak hát jó volna tudni, hogy például 865-ben hányszor van meg a 15, mert mondom neked, hogy titok van mindenféle számok között. S ez érdekelne. Hogyne, mondta Lóci, mese ez, igazi titok, s mint a keresztrejtvényt, ezt is meg lehet fejteni. Meg lehet. Hogyne, kaptam észbe. S mint a keresztrejtvényt, igen. S elővettük a számtankönyvet, és egyszerre tündér ilyen izgalmas lett a téli este, és körénk szállt a túlvilág, számok nőttek elő a földből, és bujkáltak egymáson át, számtörpék, óriások, erdők, önműködő varázslatok, s mi, mindkét vadölő detektív, fejtettük, gyilkoltuk a sok titkot, csodát, az iskolában még ismeretlen tizedes törteket mind kiszámítottuk, s úgy találtuk, hogy érdekes, minden érdekes a világon, s a tündér nem fogy ki soha. 9:30-ig eltartott a játék, aztán Lóci ásítva a fal felé fordult. Köszönöm, hogy meséltél, apu, mondta még, és elaludt. Szerettem volna belülről látni a fejét.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedi, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van, apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
3: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondotta Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
2: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
3: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
2: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna. Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be. Én Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból. Ahmed csak elsápadt, torkának adta hang, megismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírt Bogált.
3: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
2: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széke csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
3: Anyjuk, kiáltotta feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed visszajött.
2: Tóthné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
3: Magyar lettem itt Debrecenben.
2: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye? Mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű Ló Szerafin, Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa, és a szűkszavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába, Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
1: Vigyázat! Azonnal dől!
0: Mondták.
2: Nehogy a reggelimre dőljön,
0: mondta nekik tele szájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
3: Ne úgy állj! Amúgy húzd, emit szorítsd, amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff! Ráesett a hátára.
1: Dömdödöm, Dömdödöm,
3: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
1: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
3: rikoltoztak.
1: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
3: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
1: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
3: sápítozott Vacska Mati.
2: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
3: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
2: Reggelire.
3: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
4: Majd én segítek,
3: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam. Egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
5: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
1: Nem szöcske vagyok,
3: kiáltott az icike-picike lány.
4: Maminti vagyok.
2: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
3: szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
1: Dömdödöm, Dömdödöm.
3: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan.
4: Ne lábatlankodj itt!
3: Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
4: Engedjetek, engedjetek,
3: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
2: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
3: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
2: Ostobák,
3: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ijetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
4: Mász ki,
3: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
4: Dömdödöm,
3: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy Dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
2: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálványá.
3: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
6: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: A hangya és a galamb. A hangya apó, mint minden reggel, most is korán felkelt és megreggelizett családjával. Miután befejezték, elindította iskolába a gyerkőcöket, búcsút intett nekik, és ő maga is elindult, hogy beszerezze a napi élelmüket. Egész délelőtt az erdőben barangolt, átnézte a fűerdőt és a bokrok tövét, de nem talált semmi ennivalót. És akkor gondolt egyet, lemegyek a patakhoz, hiszen arrafele mindig akad egy-két falat, amit a piknikezők elejtenek az ebéd alatt. Mikor odaért, rögtön a patak partjára ment, hogy igyon egy kis vizet. Óvatosan a víz fölé hajolt, ám az apró lábai megcsúsztak, elvesztette egyensúlyát, és beleesett a vízbe. Szegény hangyaapó nagyon megijedt, hisz úszni nem tudott, csak kapálózott össze-vissza, közben pedig segítségért kiáltozott. De olyan halk vékony hangja volt, hogy senki nem hallotta meg a kiabálását. Már éppen elsodorta volna az apró állatot egy óriási hullám, mikor végre egy galamb észrevette a fáról. A madár gyorsan lecsípett egy ágat, és ledobta hangyaapónak, akit éppen a fa alatt sodort el a víz. Még éppen annyi ereje volt, hogy oda evickéljen az ághoz, majd nagy nehezen felkapaszkodott rá, és kiúszott vele a partra. Hangyaapó nem tudott elég hálás lenni a galamnak, amiért az önzetlenül segített rajta. Köszönöm a kedvességed! Meglásd, egyszer még visszafizetem a szívességedet! Mondta neki a levegőt kapkodva. De a galamb csak legyintett egyet a szárnyával. Na persze, még hogy te! Hisz olyan apró vagy, hogy egy pillanat alatt felfallak, nevetett egy nagyot, majd elrepült. Hangyaapó, miután megszárítkozott, elindult haza a családjához. Elmesélte nekik, micsoda kalandot élt át, s miközben felesége majdnem elájult a rémülettől, fiai csüngtek minden egyes szaván. Másnap hangyaapó ismét elment élelmet keresni, s végül újra a patakparton kötött ki. Miközben az elhullajtott morzsákat gyűjtögette, megpillantotta a galambot éppen ugyanazon a fán, ahol tegnap ült. Jó napot, galambúr! Köszönt oda neki hangyaapó, ám a madár rá se hederített. Éppen a víz tükrében gyönyörködött saját tükörképében. Annyira el volt foglalva saját magával, hogy észre sem vette, mikor egy vadász íjával célba vette a patakpartról, majd kilőtte rá hálóját. A hangya látta, mi történt, s megvárta, míg a vadász közelebb megy, hogy elfogja a hálóban rekedt madarat, majd felmászott a cipőjén be a nadrágja alá. És mikor a vadász éppen leszette volna a fáról az elejtett madarat, az aprócska állat jó nagyot csípett a lábába. A vadász a fájdalomtól felordított, és eldobta a hálót. A galamb pedig kiszabadult, és jó messzire elrepült. A vadász szégyenében elsonfordált, hangyaapó pedig összegyűjtötte az elemózsiát, és hazaindult családjához. Miközben hazafele cammogott, leszállt melléje a galamb, és megköszönte neki, hogy megmentette az életét. Ne haragudj rám, amiért olyan gőgös voltam. Nem szabad lebecsülni senkit, akármilyen apró. Kért bocsánatot a galamb, majd tovaszállt. Hangyaapó pedig elégedetten ballagott tovább hazafelé, majd otthon boldogan ölelte meg aranyos kis feleségét.
1: Mindjárt itt a vakáció! Ció, ció! Ez ám a nagy attrakció! Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király őfelsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit teszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebes kötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leves sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy gabócica feléjett rá. Ásított, és unottan kérdezte. Mi a jó? Az ebéd, gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kisfatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj, elvitte a gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet, hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. És egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, Kitörheti benne a fogát?
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét, így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is, napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öregapó meg egy öreganyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Bennyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Kifalta fel a túró kemencénket, kirágta le a túróasztal sarkát, kiette meg a túró lócának a lábát. Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek, hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a két szemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a három szeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót. Oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót. Aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

0: Kóka, kását kiette meg papmacskája, mint felvitte a padlásra. Cicuska, macuska, mit főztél, katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát, ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg a csiklandozója. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt szalad, ott megáll, és itt egy körutat csinál, ide bújik, idebe, a kisgyerek keblibe. Ez elmegy cseresznyét szedni, ez felmászik a fára, ez megrázza, ez felszedi, ez a kicsi mind megeszi. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, a kis gyurka meg mind megette. Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És most megmutatom nektek az egyik kedvenc dalomat, figyeljetek!

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye furcsa állatokat mutat be.
1: Van egy csomó dolog, amit nem értek. Elmondom nektek, hát ha ti értitek. Például nem értem azt, hogy a vörös ajkú denevérhal minek rúzsozza a száját, amikor kb. Esély sincs, hogy találkozzunk vele, hiszen a tengerben lakik 30 méter mélyen. Zsiráf ükapától, szamár nagyapától és zebra apától származik az okapi. Legalábbis sokáig ezt hitték a tudósok, mert mindhárom állatból van benne egy kicsi. Végül kiderült, hogy az okapi egy különálló faj. Szerintem meg ez egy csacsi, aki felvett egy csíkos pizsamát. Benne is van a nevében. Okapizsama. Volt egy kis para, amikor betiltották a szívószálat. A narvál azt hitte, hogy az övét is befogják, de aztán kiderült, hogy csak a műanyagokat fogják. Ám a narválé csontból van. Tökre környezetbarát. Ha ilyen szívószálam lenne, biztos, hogy állandóan málna szörpöt szürcsölnék. Venezueláig kellene utaznom, ha szeretném élőben látni, kedves Uszkár lepke. És mondja kérem, ön most akkor Uszkár vagy lepke? Egyik sem? És tud ugatni? Nem? Ezt nem értem. Na mindegy. Nektek melyik furcsa állat tetszett a legjobban?
0: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
7: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a hetesen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
4: Halihó gyerekek, indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el.
9: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, titkok a játékboltból. Pöttyi és Csíkos. Ötödik rész, melyben Patti és Kitti életükben először varázslabdát pattogtatnak. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt, mindig lesz és mindig volt. Viszontlátásra, és üdvözlöm a lányok kedves szüleit is! Az utolsó vevők távozása mindig megelégedettséggel tölt el. Főleg, ha olyan jókedvűen lépnek ki az utcára, mint Patti és Kitty. Pedig először egyáltalán nem gondoltam, hogy ennek a szöszi ikerpárnak végül ilyen mosolygós napja lesz. Honnan is kezdjem? Megvan. Amikor az ikrek ma beléptek az ajtón a nagypapájukkal, én pont Felicián gonoszsága miatt bosszankodtam. Felicián, ha egyszer elkaplak, akkor nem úszod meg szárazon. Hogy tehetted ezt már megint? Szúrós kaktuszokat dobáltál a gumilabda tárolomba? 8 labda a károm! 4 gyönyörű rózsaszín és 4 csodás kék labda pukkadt ki a kaktusz szúrós tüskéi miatt. Már az összes ablakot kulcsra zártam miattad, de te furmányos módon mindig belógsz valahol. De ha még egyszer... Itt tartottam, épp a mérgelődésemben, amikor észrevettem a lányokat, akik értetlenül néztek a nagypapájukra, hogy ez a boltos bácsi miért zsörtölődik itt magában. Tudjátok, sok mindent megéltem már, sok embernek segítettem, de amikor egy olyan varázsló, aki egykor barátom volt, akarattal rosszat tesz nekem, az igazán rosszul esik. Persze, gyorsan összeszedtem magam, mert nem szerettem volna, hogy a kis vásárlóim bármit észrevegyenek rajtam. Szervusztok! Mondjátok, hogy nem labdát szerettetek volna vásárolni. Most pukkadt ki 8, elnézéseteket kérem, emiatt voltam morcos. Csókolom, köszönt ekkor vissza az egyik mosolygós kislány, pont labdáért jöttünk. Kellene nekünk 2 rózsaszín. Mintások is szóba jöhetnek? Kérdeztem kicsit kínosan mosolyogva, mert ugye minden

0: Patti, Kitty, ugye így hívnak benneteket? Igen, válaszolták teljesen egyszerre az ikrek. Mi történne akkor, ha én most, Patti, neked ajándékoznám a csíkoslabdát, Kitty, neked pedig a pöttyeset? Nem játszanánk vele! Vágta rá szinte egyszerre a két kislány. De hát miért tennétek ilyet? Mert csak a rózsaszín labda szép, a pöttyös labda béna, mondta Kitty ellentmondás nem tűrő hangon. Mert csak a rózsaszín labda jó, a csíkos labda ciki, válaszolta Patti morcos fejet vágva. Kezdtem megérteni az ikrek gondolkodását. Itt volt az ideje elővennem a varázsmesekönyvemet. Oda vittem a lányokhoz, és kinyitottam az egyik kedvenc mesémnél. Meghallgatnátok egy mesét. Ígérem, ugyanolyan szeretettel fogom felolvasni mindkettőtöknek. Patti, neked is, és Kitty, neked is. Jó, mondták egyszerre a lányok, és leültek a babaszoba két pöttöm székére. A mese így hangzott. Élt egyszer a városban két labda. Az egyiken csodálatos pöttyök voltak, a másikon pedig csíkok. A csíkos labda egy kisfiújé volt, a pöttyös pedig egy kislányé. A játszótéren ez a két gyerek mindig versenyzett egymással. Legtöbbször azon ment a vita, hogy kinek a labdája tud magasabbra vagy messzebbre szállni. Persze ebben a versengésben a labdák is részt vettek. Én vagyok az ügyesebb, mondta a pöttyös. Én vagyok a gyorsabb labda, mondta a csíkos. Ez az egész versengés kezdett egyre veszélyesebbé válni. A kislány olyan magasra dobta pöttyös labdáját, hogy majdnem fennakadt egy fán. A kisfiú máskor oly erősen pattogtatta az aszfalthoz, hogy szegény csíkos labda majd szétpukkadt. De sem a kislány, sem a kisfiú nem volt hajlandó engedni abból, hogy az ő labdája a jobb. Hanem egyszer megjelent a téren egy nagyobb fiú. Megkérdezés nélkül felvette az éppen magára hagyott pöttyös labdát, és óriási erővel földhöz vágta. Ekkor a szegény pöttyös labda szelepe kilazult, és szivárogni kezdett belőle a levegő. Pár perc múlva a labda teljesen leeresztett. A csíkos labda, aki addig a pöttyös labdában csak az ellenfelét látta, kétségbe esetten kiabálni kezdett. Hé, valaki segítsetek, pöttyös labda bajban van! De a játszótér zajában senki sem hallotta meg a segélykiáltását. Gyorsan odagurult hát a pöttyös labdához, és kedvesen kérdezni kezdte. Pöttyös, nagyon fáj. Kiment belőlem minden erő, mondta halkan pöttyös. Ne félj, megmentelek, mondta eltökélten csíkos, és addig gurult keresztül kasul a játszótéren, míg meg nem találta a gazdáját. Amikor a fiú felkapta volna a labdáját a földről, csíkos kicselezte és tovább gurult, egészen pöttyös gazdájáig. A lányka először bizalmatlanul méregette a csíkos labdát, és az ő követő fiút is, de aztán, mintha megérezte volna, hogy baj van, mégis utána eredt. Végre odaértek a leeresztett labdához. Amikor a kislány meglátta, hogy mit tettek Pötyivel, sírva fakadt. Tönkretették, kiáltotta. A fiú viszont nem adta fel. Gyorsan felszedte a földről a már teljesen leeresztett labdát, és már futott is vele a bicikli szervízbe, ahol az apukája dolgozott. Szerencsére az apukája nagyon értett a szelepekhez, így meg tudta menteni Pötyi életét, sőt, végül mind a két labdát olyan keményre fújta, hogy onnantól tényleg ők lettek a leggyorsabb és legmagasabbra szárnyaló labdák a környéken. Egy valami azonban megváltozott. Pötyi és csíkos soha többé nem versengtek egymással, hanem ahol csak tudták, segítették egymást. A fiú meg a lány pedig attól kezdve barátok lettek, és nagyon büszkék voltak közös labdáikra, a pattogós pöttyösükre és a csattanós csíkosukra. Ha jól emlékszem, Kitty szólalt meg hamarabb a mesém után. Én akkor szívesen választanám Pöttyit, azzal már ki is vette a labdakosárból a pöttyös labdát. Patti erre megkönnyebbülten elmosolyodott, akkor enyém lehet a hős csíkos, és gyorsan ő is kiszedte a csíkos labdát a tartóból. És mire az ikrek boldogan távoztak a nagypapájukkal, nekem csak annyi dolgom maradt, hogy bezárjam az én drága jó játékboltom ajtaját, és elvigyem a 8 leeresztett labdát megragasztani.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Grillus Vilmos, Felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Csukás Mese Rádió. Örülök, hogy itt vagytok. Kezdődjön egy jó nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vacáció.
1: Mindjárt itt a vakáció. Ció, ció, ez ám a nagy attrakció. Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincem pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
3: Csukás Mese Rádió. Öltözzetek, pajtások! Vár a móka! Szóljon hát egy kedvenc nóta! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mind gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk, vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént. Én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. A természettel?
Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt, de a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Szabó Bence vagyok, Szegedről, 12 éves, Kányádi Sándor. Hallgat az erdő! Hallgat az erdő! Csöndje hatalmas! Mohát kapargat benne a szarvas. Mohát kapargat, kérget reszelget. Szimatol, szaglász, cimpálja reszket. Ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő. Csöndje hatalmas. Kújtorog benne, éhes a farkas. Éhes a farkas, éhében vesz meg. Szimatol, szaglász, horpasz a reszket. Ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő. Kajtat a farkas. Kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp! Most az ordas orrát lenyomja, s fölkapja menten. Rálelt a nyomra. Szökken a farkas, megnyúlik teste. Szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppal a hús, a száraz ág recsen. Ágyú lövésként halszik a csendben. Roppan a hús, a száraz ág recsen, s már a szarvas sem kérődzik resten. Ina, mint íjhúr, feszül és pendül, teste megnyúlik, futásnak lendül. Nyelvét kiöltve lohol a fargas, messze előtte inal a szarvas, zúgzmara. Pórhó porzik a fákról, menti a szarvas csillogó fátyol. Horkan a farkas, nyűszít és prüszköl. Nem lát a hulló, porzó ezüstől. Nyomot vét. Kábán leül a hóba. Kilóg a nyelve, lelóg az orra. Hallgat az erdő. Üvölt a farkas. Kérődzik csendben, s fülel a szarvas.
2: Csodás napra virrattunk, számtalan vidám pillanat vár rátok, mosolyogjatok, ma is.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér, és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
4: Majd meglátod,
3: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával.
5: Csuda jó dolgunk lesz,
3: állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni.
5: Majd meglátjuk,
3: bólintott Moha. Az egér három napig dolgozott.
4: Most ti jöttök,
3: rendelkezett.
5: Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk,
3: próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azon jobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját.
5: Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha.
3: Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
4: Már pedig én nem cserélek,
3: horkant fel az egér.
4: Marad, ahogy van.
5: Már pedig nem marad,
3: fortyant fel Moha is.
5: Menj vissza oda, ahonnan jöttél.
3: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
4: Ha én megyek, bizony jössz te is,
3: kurjantotta az egér. Benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
5: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
3: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült,
5: Legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
6: Miért gubbasztasz így?
5: Susogta Páfránynak.
7: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát.
5: Legyintett Páfrány,
7: és én vagyok az oka.
6: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
5: jegyezte meg Fonnyat Körte.
6: De miért ülsz tétlenül?
7: Mit tehetnék?
5: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
7: Én nem látok a sötétben,
5: panaszkodott Páfrány.
6: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
5: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
6: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
5: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
6: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
5: jegyezte meg Fonnyat Körte.
7: Ott van valami furcsa,
5: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
6: Valami jeladás lehet,
5: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
7: Hagyd már abba a szikrázást!
5: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
6: Moha és Páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza. Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
5: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és Páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
7: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
9: Szólásmondások.
10: Képzeld, ma összevesztem az egyik osztálytársammal. Azt akarta, hogy focizzunk, de én inkább bújócskáztam volna. Mondtam neki, hogy az sokkal jobb, de ő csak a focit erőltette.
11: A barátod csak kötötte az ebet a karóhoz.
10: Mit csinált? Milyen ebet kötött? Hova?
11: Nem, nem szó szerint. Ez egy szólás. Azt jelenti, hogy valaki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és nem akar engedni. A barátodnak hiába mondtad, hogy próbáljatok ki mást is, ő kitartott a saját ötlete mellett.
10: Akkor végül is én is kötöttem az ebet a karóhoz, nem? Mert én meg csak is bújócskázni akartam.
11: Lehet. Néha mindkét fél így viselkedik egy vitában. De tudod mit? Legközelebb először focizzatok egy kicsit, aztán bújócskázzatok. Így senki sem köti majd az ebet a karóhoz.

0: taps a végére! Hú!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A fehér kígyó. Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat. Szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jaj veszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj! Kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket? Ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett. A megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk hetet hét országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagy úrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta?
4: El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagyurat meglátta. Ne félj, szolgám, bátorította a király nyájasan, azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félváról vetette oda neki a kérdést.
5: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet?
4: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
5: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
4: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott a feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
5: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
4: János pedig már felelte is.
6: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, mérd utána?
4: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
7: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
4: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
6: Az égvilágon semmi se, uram.
4: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek.
8: Ülj mellém, szolgám, invitálta Mátyás király maga mellé Jánost.
4: Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt.
8: Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
6: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
4: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
6: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
4: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
9: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássunk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos mancsuk a magasban. Figyelj!

Jaj, már a csípőtrisztájú, figyelj! Jobbra és balra, nagyon jó! Lép ki ügyesen, magasban a csípő! A kezed is emelkedjen vele!

0: műsorajánló következik.
1: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
5: Titkok a játékboltból.
4: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
5: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
4: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
7: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják

0: de nem jutott eszükbe semmi.
1: Mondd meg te,
0: mondták Paprika Jancsinak.
1: Hát,
0: válaszolta Paprika Jancsi,
1: játszhatnánk színházat.
0: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett.
2: Plakátot is rajzolhatnánk,
0: mondta Mirmúr.
2: Én már láttam olyat.
0: Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmúrt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmúr el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gallyakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. A Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmúr kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmúr. Ezen bizony eltátották a szájukat.
1: Hogy csináltad?
0: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmúrra.
2: Csak úgy. Emlékezetből, válaszolta Mirmúr.
1: Na hát,
0: mondta Bóbice,
1: és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
0: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
1: Csak egy baj van,
0: mondta Csinnadratta.
2: Mit fogunk eljátszani?
1: Hazám,
0: szólt a kis csacsi.
1: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmúr pedig tornázhatna.
0: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a Tündér király kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a Tündér király kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmúr lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó.
2: A súgó? Az mi?
0: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
2: Az már más,
0: mondta a kis csacsi.
2: Vállalom.
1: Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
2: Én,
0: felelte Paprika Jancsi.
1: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
2: Azám, mondták a többiek.
1: Neked csak egy fejed van.
0: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a Tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmúrral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon.
2: Súgott, súgott,
0: de azért az is nagy

0: Nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, tehát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

A Duna olyan pici, akár egy esőcsepp, az emberek pedig olyan aprók, akár a hangyócák. De én azt hiszem, itt az ideje, hogy...

0: vacáció.
1: Mindjárt itt a vakáció. Ció, ció, ez ám a nagy attrakció. Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás Mese Rádió. A becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tiszatóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.

0: Bálint Ágnes, Gidúci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a Szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle, a szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak-bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körte terem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a félfogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hamvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta. Közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. Na de miért éppen a körtefánál, akadékoskodott Kecske mama? Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. Fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csisz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körtefánál. Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kérekhez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtétcsen című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Beszterinc Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öregasszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öregasszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öregember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki. Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A Bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öreg asszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csip kézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét. Nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picurt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt.
4: Szia, Picúr! Hova rohansz?
3: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
4: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok, pattanhatok?
3: Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
4: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dűnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom.
3: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
4: Fussatok, a kedves az életetek,
3: kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
4: Meneküljetek, a kedves az életetek.
3: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
4: Pucolás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem.
3: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj. Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás. Picúr átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam. Úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen. Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantott a Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt, ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr túlkált a zsebében. Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal a Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette Pompomot. Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba. Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott. Fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény
4: seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél részén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé csipogó banda, a verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefon fülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
5: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
4: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
5: Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
4: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefon fülkéből nézték az elcsípést, pom-pom, befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picúr nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artúr is itt van. Integessünk neki. Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz? De vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccanni se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombóc Artúr. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
6: Csukás Meserádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye lábszépség versenyen járt.
1: Tegnap én voltam a lábszépség verseny zsűriének az elnöke. Első versenyző a kacsa volt. Azonnal levett a lábamról. Csodás úszóhártyái vannak, sosem láttam még ilyet. Csodálkoztam, hogy a struc is nevezett, mert a lába, hogy is mondjam, de ha sokáig nézzük, megtaláljuk benne a szépséget. Nekem még nézegetnem kell egy darabig. Az orrszarvú, ha lábat mosott volna előtte, akkor még dobogós is lehetett volna. Láttatok már gekkó lábat? Esküszöm, szebb, mint egy karácsonyfadísz. Versenyen kívül én is bemutattam a lábaimat. Tényleg, elfogultság nélkül mondom, de nagyon cuki tappancsaim vannak. Na, szerintetek melyik állat nyert a lábszépség versenyben?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
0: Hamarosan itt a vakáció. Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
8: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk, mit fogunk aratni, honnan lesz kenyerünk, mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien, hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz, kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien, felhő! Kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte, felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

pénz van, és nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogy megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: élet.
1: Nem fúj már és nem havasz, itt van a tavasz.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A sok főnév

0: Kérdezi.
1: Figyelj, hát te honnan jöttél? Mert én délről.
0: Úgy hívják, hogy madár látta, én meg csak egy kis kutya vagyok. Egy olyan vidám spániel, aki ha költőnek született volna, úgy hívnák nevető ránc.

0: Hallihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és két karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszerre startoltunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
3: Tessék, Mikó lakás? Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
2: Kérdezte anya testvére.
3: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
2: Kérdeztem.
3: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
2: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk, és megkerestük a Nagyik a szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van. Ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszil, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajogban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek, szépségeim, hogy öleljelek meg benneteket. Hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra. Drága jó atyátok addig sétál egyet anyával. Gyere, Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hagy gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezzel nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. Csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zorka, te, nem is te volnál, ha nem találtál volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem azok, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet, sóhajts még. Na, még egyet. Jól van, jó szívű vagy. Társ ki a szád, mondd, a torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, és ne így áll hideg, málna szörpöt. Mindenkit is megvizsálnál, Orka, viccelődtek a szobatárs nénik. Nem lehet, mentette ki Nagyika, az Orka nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek. Vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok. Mikó Zorka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet? Kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal? Kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz? Folytatta a doktornéni. Nem titkos? Kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezned az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, Nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi. Bízd magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem Nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam. Gyógyulj meg, Nagyika. Nem szólt semmit. csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, Nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ció, ció! Ez ám a nagy attrakció! Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
4: Szia, Csukás Mese Rádió!
3: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
5: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másott a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
4: Oda is tanított Anna?
5: Tette fel magának a kérdést Medárd.
4: Ja, igen. Lenyom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy gyorsan.
5: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játéka másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
4: Hát persze az ápolnájuk,
5: mondta Medárd.
4: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, hogy orvos leszek. Minél több emberen és masin tudok segíteni.
5: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. Majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
4: Nem így,
5: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Átkelve az óceánon, új világba értünk. Amerika partjainál egy indián jött értünk. Itt, a földrész déli felén, az esőerdőt járva, éppen belecsöppentünk egy brazil karneválba.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Január előjár, a nyomában február. Március szántóvető, április nevettető, május szépen zöldelő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozsó, november télelő, december pihenő.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az anyatelú, apatelú, tesútelú, szamártelú. Ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt. Nem most, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok,

0: Halló, itt Kőholmi Ferenc beszél.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A pók, a dinnye meg a szél. Történt egyszer, hogy az ember talált egy magot a földön. Felvette, nézegette, de nem tudott rájönni, hogy milyen növényhez tartozik. Végül arra gondolt, hogy hazaviszi, próbát tesz vele és elülteti. Másnap aztán az udvarban elültette a magot és gondosan nevelgette. Minden nap meglocsolta, és egyre izgatottabban várta, mikor bújik végre elő a titokzatos növény. Aztán egy nap kicsirázott, idővel pedig jókora kerek termés is megjelent rajta. Először a pók vette észre a dinnyét, közelebb ment, megkopogtatta, ahogy szokás, majd a dinnye falához nyomta a fejét és fülelt.
1: Ez bizony még éretlen,
0: állapította meg a pók, majd elfutott. Nem sokára megérkezett az ember, és szemügyre vette a dinnyét. Ő is megkocogtatta ujjával a kérgét, megérette már, ám az épp hogy csak megszólalt.
1: Ez a dinnye még éretlen, talán majd legközelebb, mondta a gazda, majd sarkon fordult.
0: A pók és az ember minden nap kimentek a szántóföldre, és felváltva lesték és kopogtatták a dinnyét. De annak még idő kellett, hogy beérjen. Majd az egyik nap, mikor a pók megkopogtatta a dinnyét, ismét csak hallgatott. Már éppen fordult volna vissza, mikor a dinnye egyszer csak elrugaszkodott a földtől, és minden erejét összeszedve rázuhant a pókra. Szerencsére az aprócska állatnak sikerült az utolsó pillanatban elmenekülnie, és bebújt az egyik közeli bokor alá. A nagy igyekezetben észre sem vette, hogy egy zebra éppen a bokor leveleiből lakmározik.
1: Neked meg mi olyan sietős? Szólította meg a zebra.
2: A dinnye elől menekülök,
0: felelt a pók, a levegőt kapkodva.
1: Még hogy a dinnye elől? Na ne nevettes!
2: De hisz igazat mondok,
0: bizonygatta a pók.
1: Rendben, maradj csak itt, én majd megvédelek.
0: A pók megköszönte a zebra kedvességét, és lekuporodott mellé a bokorba.
1: Ám nem sokára hatalmas szél támadt.
0: Ez meg honnan jöhet? Tette fel a kérdést a zebra.
2: Ez csak a dinnye szele lehet,
0: válaszolta a pók teljes magabiztossággal.
1: Olyan erősen fúj, hogy én nem tudom útját állni. Menj, keres mást, aki megvédhet.
0: A pók hamar összeszedte minden bátorságát, és futni kezdett, hogy új menedéket találjon. Nem messze a bokortól, egy bivaj dagonyázott a sárban.
1: Mikor meglátta a pókot lábaival a nyakában, oda kiáltott neki. Hova ez a nagy sietség, barátom?
2: A dinnye elől menekülök.
1: A dinnye elől? Ilyet se hallok minden nap, csodálkozott a bivaj.
2: De bizony úgy van, ahogy mondom. A dinnye utána merett, én meg futok előle.
1: Na jól van, bújj el a bundámban, ott majd biztonságban leszel.
0: A pók pedig felmászott a bivaj lábán, majd elsétált egészen a hasáig, és ott befészkelte magát a bundájába.
1: Ám sokáig itt sem pihenhetett, mert a szél utolérte őket, olyan erősen fújt, hogy a póknak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne essen a földre.
3: Hát ez meg micsoda?
0: Kérdezte meglepetten a bivaj.
2: Ez a dinnye süvítő szele!
0: Kiáltotta a pók.
1: A dinnyé vagy nem, én nem bírok vele. Jobban jársz, ha másik helyet keresel, mert én nem tudlak megvédeni tőle.
0: A pók pedig gyorsan megköszönte a vendéglátást, hamar leugrott a bivajról, és futott tovább a szavannán. Miközben menekült, egy elefántba botlott az egyik fánál.
1: Hát te meg miért szeded ilyen fürgén a lábaidat? Szólt az elefánt.
2: Futok, hogy a dinnye el ne kapjon.
1: A dinnye? Nevetett fel az elefánt. Talán csak remlóvá akarsz tenni.
2: Igazad beszélek. A dinnye el akart taposni, és most kerget.
1: No, nem bánom. Búj ide a patám közé, ott majd nem talál meg.
0: Felelte nyájasan az elefánt. A pók épp csak kényelmesen elhelyezkedett, mikor megérkezett a szél.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Kérdezte az elefánt vacogó fogakkal.
2: Ez nem más, mint a dinnye szele.
3: Egy kis szél rajtam nem fog ki,
0: válaszolt maga biztosan az elefánt.
1: Ám ahogy telt az idő, a szél egyre erősebb lett, és már majdhogy nem ledöntötte a hatalmas állatot a lábáról.
3: Szaladj, kicsi pókbarátom, keres valami jó rejtek helyet, mert ez a szél olyan erős, hogy menten leteper.
1: Így a póknak nem volt más választása, újra nekiindult a pusztaságnak. Miközben a fűszálak között utat tört magának, valaki megszólította. Hova futsz, kicsi pókinca? Csivitelte az Ullabella madár.
2: Mit érdekel az téged?
0: Vetette oda morcosan a pók.
1: Igazán nem érdemlem meg, hogy ilyen gorombán bánj velem. Tudd meg, jó barátságban vagyok a nagy vadakkal, és engem mindenki tisztel,
0: mondta kissé mérgesen a madár.
3: Nekem ugyan mindegy. Kár, hogy még a te hatalmas barátaid sem tudnak segíteni rajtam.
0: Legyintett a pók, és folytatta útját.
1: Mi történt?
0: Kérdezgette tovább a madár, miközben a pók felett repkedett.
3: Ha tudni akarod, a dinnyevet üldözőbe, a süvöltő szelétől pedig még az elefánt sem tudott megvédeni.
1: Akkor tegyünk egy próbát. Bújj be a szárnyam alá.
0: Majd az Ullabella leszállt a fűbe.
1: A pók gyorsan bebújt a szárny alá, majd együtt felreppentek a levegőbe. Nem sokára meg is érkezett a szél, ami még erősebben fújt, mint eddig.
2: Kapaszkodj erősen, le ne ess, mondta a madár.
1: Aztán hirtelen megjelent a dinnye a levegőben, és mikor észrevette az Ullabellát, teljes erőből rárontott. Hanem a madár okosabb volt nála, és éppen mikor a dinnye elérte volna, az utolsó pillanatban kitért a támadás elől. A dinnye pedig későn vette észre, hogy éppen egy óriási éles szikla felé tart. Neki ütközött, és egy pillanat alatt szétlocsant a kerek gyümölcs, magjai pedig szanaszét szóródtak. Így került az emberekhez a dinnye, és a szél, ami előtte benne lakozott.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Tessék ujjakat föl. Mehetünk? Elkészülni? Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, tetteje, rászállott a cinnege. Váratlan fordulat, hess le róla, cinnege, cinnege. Le, csak lustálkodunk, igen?

hát ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölül olyan látvány, beleborzongok, te föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó? Rendben van.

0: szaggaga. De még gyorsabban, még gyorsabban, gyerünk! Gyerünk elemér! Figyelj! Egy, két, há, és rád a házam, teteje, teteje, rászállott a cinege, cinege, de hess le róla, cinege, cinege, mert beszakad a tetejét. Ha beszakad, mi lesz félem sárga? Na, cinege, cinege, de hess le róla, cinege, cinege, mert beszakad a...
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani, Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, stornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a húzat. Gyorsan, gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ittni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a húzat, szörnyű húzat, kirántja a szögeket. Tóbiás a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja. Olyan, mint egy képkeret. Igen, falra szögelt képkeret. Ott fúj a szél az ablakon. A szekrényt majd odatalom. Ám a húzat, szörnyű húzat, szétveszíti a szekrényt. Röpül az ing és a kabát, törülköző szárnyal alá, s zuhan szokni és mellény. Ebből elég, szól Tóbiás, nem fog ki rajtam a húzat. Téglától és meszet hozat. Téglát téglára rakott, s befalaszta az ablakot. Lássuk csak, mi erősebb, ez a fal vagy a húzat? Dudorázgat, fütyürészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a húzat, szörnyű húzat, edöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy bühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt a téren egy szukrászinas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult. Ki az? Ki dobál? Megbánja százszor. Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégladobáló alaknak. De hogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott. Csak egy valaki nem esett le. Tóbiás volt az, s így búcsúzott. Ne haragudjatok, a húzat volt.
1: Csukás Mese Rádió. És most egy kis varázslat. Ha elmosolyodtok a tükörben, visszamosolyog nektek a világ. Ma mi tesz a leginkább boldoggá? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mondd!
2: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
3: Azta! És tényleg ő rajzolta?
2: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
3: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
2: Más tollával? Mint a madarak?
3: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
2: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
3: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.

0: Móra Ferenc, a ködmön. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanárról. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No, lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemmel aztán ki sem mertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogt el magát egy nagy válas erős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, és megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Balla Szabó már sokalta is. Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában. Szolgabíró Balla bácsi. Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel Szabó is lehetnél. Átad, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellént. Na, mire a szép ruha elkészült, akkorra otthon is lejárt a becsület. Balla bácsi maga vitte haza a remeket, ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment, de visszafelé úgy jött, mint a jeges eső. Tű, olló meg a cérna, ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled Szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy? Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában. Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennye, szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűt cérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva. Ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt

0: belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, Deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt a sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmöm volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizest édesöcsém 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevéjen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém, néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek. Aha, gondoltam magamba, mindjárt kipróbáljuk a csudaködment, és azzal derékon kaptam Vasmatyit, úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett, de még meg is gyömöszöltem a mi hasznát. Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt. De nem szólt az semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig simíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamba. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanár úr megforgatott előre-hátra. Nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Balla már a kis ajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tedd bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé, még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Ne járj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
1: A Ködmön című mesét hallottátok.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szabó Lőrinc, vakáció előtt. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Drága jó iskola, iskola udvara, iskolapad, hurrá! Ma sok gyerek öröme nagy. Tótágas gyerekek, 100 cigánykereket, ma az a fő, hogy itt van a nagy szünidő.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, édes gyerekek! Esztergályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek, remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam. És én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz! Biztosan tévedsz! Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
1: Örvendek a szerencsének,
0: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmúr, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt Mirmúr, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
1: cincin a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
0: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak!
2: S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
0: Cincin rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt.
2: Gyere elő, te buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam.
0: Mirmur zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk.
2: De te nem érted a tréfát.
0: A kis csacsi rámosolygott Mirmurra. Mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
1: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
0: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mirmur hazavisz, ugye? Mirmur. Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirmur.
1: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek.
0: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
3: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Polgár Regina vagyok, 13 éves, és Porosztóról érkeztem. Benke Rita, piros kalap. Igen, egy piros kalap csillagokkal, az kellene nekem. Egy piros, mágikus kalap. Egy piros kalap aranyló, kacagó csillagokkal. Mit nekem a vicsorgó pink, a habos, ragadós rózsaszín, a hebrencs zöld és kacagó sárga? Nem kell a kék sem, a mindenség atya. Nekem piros kalap kell. Piros, mint az élet. Az ám a szín. Sustorgó meséket sző, mint a vér, beborít, mint a születő nappaplana, szikrázik, mint a nyugati ég, színjátszó, illatos színpada. Szerelem, rózsa, vörös köd, lobogó láng, izzó parázs benne a kalapban. Egy piros kalap, az kell nekem. Elbűvölhetlek vele, ha felteszem. Ha fáradok, öblibe feketek, és szomorúságon belerejthetem. Gyengéden hűti lázas homlokom, melegít, ha szeretetlen vacogok a varázslatos piros kalapom. Egy piros kalap aranycsillagokkal. Hasamban zengő harang kondulása. Egy piros kalap segít, ha bicsaklik bennem a ritmus, a dallam, eltüntet, ha bántasz, láthatóvá tesz, ha az kell, hogy láss, vagy alábújhass. Mellém az én piros varázskalapomba. Egy piros kalap az kell nekem. Vele összeszedek vad indulatokat, kézen fogok elszabadult erőket, egy piros kalappal semmi az nekem. Ha már hajamon a nap, párnám a hold, tenyeremen ragyognak a csillagok, és csókod az ajkamon, majd kölcsön adom a piros kalapom.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Cio, cio! Ez ám a nagy attrakció! Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket. pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

telefonat, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tableten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lájsz.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Csukásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton. Így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni. És hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjtetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az aranylúd. Élt egyszer egy szegény favágó, kit három fiúval áldott meg a sors. Sudár legények voltak ezek, kivéve a legkisebbiket, akit tök Filkónak hívtak, s akit állandóan csúfoltak. Testvérei és szülei is csak gúnyt űztek belőle, s állandóan kinevették. Egy nap elküldték a legidősebbet fát vágni az erdőbe. Édesanyja ebédre csomagolt neki bort és friss kalácsot. Majd a fiú a bozót felé vette az irányt. Miközben ment, mendegélt, szembe jött vele egy vén ember, ki szegény volt, mint a templom egere, és megszólította. Drága fiam, már három napja nem ettem. Lennél olyan kedves, és megkínálnál egy kis étellel s itallal? Ugyan, bátyám, hisz akkor én fogok éhezni és szomjazni, válaszolta nevetve a fiú, s azzal elküldte az öreg embert. Mikor azonban belekezdett a munkába, véletlenül megcsúszott a kezében a fejsze, és belevágta a saját lábába. Abba kellett hagynia a munkát, és sietett haza, hogy bekötözzék vérző lábát. Másnap a középső fiú indult neki fát vágni. Ám ő sem adott elemózsiájából az öreg embernek, mikor találkoztak, és később ő is hasonlóképpen járt, mint bátyja. Úgy megsebezte magát, hogy a ház népének kellett hazavinni. Harmadnap a kisebbik fiú indult volna az erdőbe, de családja csak kinevette. Még hogy te, egy farönköt sem tudnál eltalálni. Végül belementek, és anyja csomagolt neki egy kis kenyeret és sört az útra. Vele is szembe jött az ősz öreg ember, ám ő szívesen megkínálta étellel s itallal. Mikor befejezték az ebédet, az öreg ember így szólt. Mivel ilyen jó voltál hozzám, szerencséssé teszlek. Vágd ki ezt a fát, és meglásd, valami vár rád lent. Azzal el is tűnt az öreg ember. A fiú pedig úgy tett, ahogy mondta. És a gyökerek közt egy ludat talált, akinek aranyból volt a tolla. A fiú felkapta, és gondolta, elindul inkább szerencsét próbálni. Este egy fogadóhoz ért. Gondolta, ott megpihen, és majd másnap tovább indul. Ám a fogadósnak volt három lánya, akiket elbűvölt a fiú csodamadárja. Elhatározták, hogy megvárják, míg Tök Filkó elalszik, s akkor majd közelebbről is megnézik. Éjszaka odalopóztak, ám amikor megérintették, sorban a lúdhoz ragadt mind. Reggel a fiú, ügyet sem vetve rájuk, elindult a lúddal, s mögötte a három lánnyal. Mikor éppen egy mezőn mendegéltek, meglátta őket egy pap, és utánuk kiáltott. Na hát ilyet, még hogy a lányok fussanak egy legény után. Megpróbálta visszahúzni őket, ám keze az utolsó lány ruhájához ragadt, így már öten folytatták útjukat. Miközben járták a vidéket, egyre másra gyűjtötték az útitársakat. Hol egy paraszt, hol egy juhász, mind hozzájuk ragadt. Egyikőjüktől hallotta Tök Filkó, hogy a szomszédos királylány keze eladó. Csak épp meg kell nevettetni a lányt. Gondolt egyet a fiú. Én bizony megnevettetem. Azzal már el is indult rögvest a palota irányába. Mikor meglátta a király kisasszony a fiút, kezében a lúddal, s mögötte a furcsa kompániát, hangos kacagásban tört ki. Ám de a királynak nem tetszett a fiú paraszti származása. Egyre csak kereste a kifogásokat. Végül addig okoskodott, míg egy lehetetlen próba elé állította a fiút. Neked adom a lányom kezét, ha találsz valakit, aki az egész borospincémet felhörpinti. Búslakodott a fiú, hát most mit évő legyen, de akkor eszébe jutott az öreg ember. Hát, ha ő tud segíteni.
s elindult, hogy megkeresse. Mikor az erdőbe ért, az öreg ember helyett csak egy szomorú férfit talált ott. Hát magát meg mi lelte, Kend uram? Kérdezte. Szomjazom, fiam, s akárhogy próbálom, hordó, bor, dézsa, víz, csillapítani nem tudom. Válaszolta komoran az ember. A fiú szeme felragyogott. Jöjjön csak velem, majd én adok inni Kentnek. S már mentek is a király udvarába, ahol a férfi mind az összes hordó bort, ami a pincében volt, egy kortyra megitta. Ám a király még mindig nem akarta adni a lányát. Hát újabb tervet eszelt ki. Most egy olyan embert hoz nekem, aki egy csapásra megbirkózik egy egész kenyérhegyjel. Ha megteszed, megkapod a lányom kezét, s vele a királyságon felét. A fiú pedig elindult az erdőbe, ahol most éppen egy éhes emberbe botlott. Megettem minden kenyerem s cipóm, ami volt, de az éhségem nem csillapodott. Felragyogott ismét a fiú szeme, s már vitte is az embert a palotába, annak is a konyhájába. Odahordták a birodalomból az összes lisztet, és egy óriási kenyeret sütöttek. Az éhes jövevénynek pedig egy óra sem kellett, és már is felfalta. No, de a király továbbra sem látta szívesen tökfilkót a lánya mellett. Hát kitalált egy újabb tervet. Olyan hajót kért most a fiútól, ami nem csak vízen, de szárazon is tud siklani. Ha ezt teljesíted, feleségül veheted. A fiú már tudta a dolgát. Ment egyenesen az erdőbe, hogy az öreg embert megkeresse. Mikor megtalálta, az így szólt hozzá. Megkapod a hajót is, amiért olyan jó szívű voltál, s megosztottad velem kenyeredet. A fiú büszkén vitorlázott be a palota kapuján, ahol a király a hajó láttán szólni sem tudott. Végül betartotta az öreg király az ígéretét, s Tökfilkó megkapta a fele királyságot és a királylány kezét.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egér, kisegér, van-e fogat hófehér? Adjál nekem vasfogat, adok neked csontfogat.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba, ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej, és hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. Tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád, akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy, az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollárt felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik. X négyzetszer MF per 3.
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg! A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembet pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú.

0: s már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt.
1: Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek.
0: A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost?
1: Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos.
0: Kezdett a mesébe egy ősz öregapó.
1: Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk.
0: És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz.
2: Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú.
1: Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz.
0: Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől.
1: De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska.
2: Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú.
0: A hal pedig intett egyet uszonyával, megjelent mögötte egy bálna. Betessékelte a fiút a hasába. Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg. Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi.
1: Így is történt.
0: Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a holló tollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte.
2: Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon,
0: kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember.
2: Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon,
0: kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal.
2: Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire,
0: kérte a lány,
2: De akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig egy nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kihirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öreg ember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

0: az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép, nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. No, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rinyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi, hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, hogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halász ember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rinyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan, Hallod-e te, Ponty? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Ponty mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, hallod-e, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász. Csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te Ponty, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl véle. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged?
2: A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon.
1: Jól van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munkanélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, eredj haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl. Na, megálljatok, csak nem jól kezdtem. Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az Óperenciás tengeren túljárt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mintha dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört minden, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
2: Ja, Istenem, édes jó Istenem,
1: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
2: Sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
1: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az.
2: Hely, uram teremtőm, volt öröm,
1: de mekkora! No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. kifogtam az aranyhalat.
2: Gyere!
1: Vigyük Budára! Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a hat elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szegény ember lánya, meg a béka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Minden nap keményen dolgozott, szántott, vetett, aratott, de a fáradtságos munka nem hozta meg a gyümölcsét, éppen csak néhány falatra futotta neki. A szegény ember álmatlanul forgolódott éjjelente, és hosszú órákig fohászkodott az Istenhez, hogy segítse meg a családjukat, legalább egyszer hadd adjon rendes vacsorát a lányának. Így teltek múltak szépen lassan a napok, szomorúság és kínlódás közepette. Hanem egy napon megváltozott minden. A napsütéses délutánon a szegény ember lánya a tó partján játszott a kutyájával, amikor hirtelen hangos kuruttyolásra lett figyelmes. Szemével pásztázni kezdte a vizet, és Nini az egyik tavirózsán megpillantott egy kövér békát. A lány mindjárt dalra fakadt, és édes énekével hívogatni kezdte a békát. A zöld leveli békának annyira tetszett a dallam, hogy mindjárt táncra is perdült az egyik sziklán. Aztán, mikor a béka nem figyelt, a lány utána nyúlt, és megpróbálta elkapni. Ám a béka szemfüles volt, és éppen az utolsó pillanatban sikerült elugrania. Így játszadoztak órákon át, a béka szikláról tavirózsára, tavirózsáról sziklára ugrált, a lány pedig követte. Mindenáron meg akarta kaparintani magának az ugribugri leveli békát. Hanem idővel a béka fáradni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány kezei között találta magát. Most végre megvagy, kiáltotta diadamittasan a lány.
1: Kérlek, ne bánts, engedj szabadon,
0: könyörgött a béka, ám a lány nem hallgatott a szavára, és hazavitte. Nézd csak, édesapám, mit találtam a tó partján, húzta elő zsákjából a békát a lány.
1: Mi csak, egy leveli béka,
0: derült fel mindjárt a szegény ember arca.
1: Majd csinálok neki egy ketrecet, s ezentúl ő is itt fog élni velünk.
0: Így is lett. A béka kapott egy faágakból összeeszkábált kalitkát, s attól fogva a házban töltötte napjait. Habár hiányzott neki a tó és a mocsárvidéke, nem volt oka panaszra. A szegény ember családja jól tartotta. Mindenféle finomságokkal halmozták el, lárvákkal, legyekkel, szúnyogokkal, s néha még egy pár falás kenyeret is kapott. Éppen ez volt a baj. A kenyértől a béka hízni kezdett, és mindig csak egyre éhesebb lett. A szegény ember és családja aggódva figyelték, hogy a béka lassan kinövi a ketrecét.
1: Talán jobb lenne, ha kevesebb nassolnivalót kapna. Még a végén elfoglalja az egész szobát, mondta szigorúan a szegény ember, és megvonta a békától a vacsorát.
0: Ám a lánynak megesett a szíve a kis teremtésen, és minden este becsempészett neki néhány finom falatot a saját vacsorájából. Így történt, hogy hamarosan a béka már a ketrecébe sem fért bele. A szegény emberék kénytelenek voltak a kemence mellett a földön helyet csinálni neki. S habár végre kiszabadult a börtönéből, a békának esze ágában sem volt megszökni. Olyan jó dolga volt a szegény ember házánál. Végre szabadon ugrándozhatott, s ha megéhezett, beugrált a kamrába, és elvette, ami megtetszett neki. Így aztán a béka csak hízott és hízott megállás nélkül, s hamarosan akkora lett, hogy már moccanni sem tudott. A szegény ember, akinek addigra már igencsak elege lett a torkos állatból, elhatározta, hogy kiteszi a béka szűrét. Egy hajnalban oda settenkedett a béka fekhelyéhez, és megpróbálta felemelni. Igen ám, de a béka akkor már olyan kövér volt, hogy az ember akárhogy próbálta, meg sem tudta mozdítani.
1: Azt a kutyafáját, hogy nőttél te ekkorára?
0: Bosszankodott a bajusza alatt. Törte most erősen a szegény ember a fejét, hogy mit évő legyen.
1: Itt mégsem maradhat, így is alig van mit ennünk, gondolkozott magában.
0: Aztán egy nap így szólt a lányához.
1: Legjobb lenne, ha megszabadulnánk ettől a feneketlen bendőtől.
0: Meghallotta ezt a béka, és hangosan felkiáltott.
1: Szomjazom! Hozzatok nekem egy kis bort!
0: Milyen bort? Hiszen nincs én nekem egy csepp borom sem.
1: De ha lenne, se adnék neked, vágta rá az ember. Márpedig, ha nem adtok nekem bort, meg szalonnát, felfallak titeket.
0: Megijedt erre az ember, és könyörögni kezdett.
1: Kérlek, ne bánts minket, hiszen mindig olyan jók voltunk hozzád. Megosztottuk veled mindenünk, amink volt.
0: Ám a békát nem hatotta meg az ember könyörgése. Nagyra nyitotta a száját, és ham, bekapta az embert a lányával és a kutyájával együtt.
1: Na, most végre jól laktam, brekegte elégedetten a béka.
0: Aztán a bőséges lakoma után az óriási radagadt béka úgy döntött, hogy visszatér a tóhoz, az igazi otthonához. El is indult, ám a jól lakott bendőjével nehezen mozgott. Órákig tartott, mire ledöcögött a partra. Mikor megérkezett, megpillantott a víz fenekén valami aranyosan csillogót.
1: Néni, egy aranygolyó, kiáltott fel, és mindjárt utána vetette magát.
0: Hatalmas csobbanással elmerült a vízben, és izgatottan keresni kezdte a golyót. Mikor megtalálta, ham, bekapta azt is. Ám hamarosan kínzó fájdalmat érzett a hasában, és kimászott a partra. Ott feküdt hatalmas bendőjével a fűben, a nap pedig olyan erősen sütött, hogy a béka alig bírta elviselni. Aztán egyszer csak nagy recsenést lehetett hallani, és a béka hasa a nagy forróságtól kipukkadt. A szegény ember és a lánya boldogan másztak elő, hát még mekkora volt az öröm, amikor megtalálták az aranygolyót. A szegény ember eladta a kincset, és ezután olyan jól éltek, hogy az egész falu irigyelte őket. Ha a béka ki nem pukkadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Az egyik kedvenc gyümölcsöm a szőlő, éppen ezért imádok minden dalt, ami a szőlőről szól. Például ezt is, hallgassátok csak!

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
3: Titkok a játékboltból.
0: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
3: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
0: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival soha sem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a park padján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapurarúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapurarúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

naio io. Ma com'è? De tutti? Ho tutti, io! Io mi ha toccato!

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös kör kopintás három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintás három, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza,

egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anyapa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspac, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös kör kapintására, amíg gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop!

scivolo, l'album bon mariarto, giù con samma cogna, ho dato l'alto, che lo nuscevo, e così ciò da, vorrà spalza chir, pigli la luda. Zeruza, zeruza, legyél varázs márca, varázs erő tippa. Enged szabadjál egy bűvös körkapintás három, ami gondolok.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
2: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bár csak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
3: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
2: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok. A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
4: Ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
2: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
3: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
2: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
3: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
2: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt rebegi.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
5: Mosolyt ide, félre, bú!
2: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
3: Gigaga, mosolyodra várunk már.
2: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
4: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
2: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
6: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábom. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Kisten, sajnálom.
2: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak, forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: Csukás Mese Rádió.
7: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
8: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és jól megdolgoztatják az agyunkat. A mai furfangos kérdés így hangzik. tó vizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog és messze néz, fél lábon merengve. A horgász szokott hosszú szárú gumicsizmában lépegetni a tóba, nem? Nem jó irányban gondolkodom, azt mondjátok? Ti mire gondoltok? Igen, igen, nagyon okosak vagytok. Egy horgász nem békát fog. Jól mondtátok. Ez nem lehet más, csak a gólya. Örülök, hogy ma is együtt találgattatok velem.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Nézd csak, ezek hazaindulnak. Nem gondolod, hogy esetleg kéne még valami kis aprócska?
10: Borsocskát törni az orruk alá?
9: Na, csak egy utolsót.

0: és a felesége betévedtek a betyárok erdejébe.
1: Ki azt a hét meg a nyolcát?
0: Itt aztán nem babra megy a játék. Nem biztos, hogy ezt megusszák épp bőrrel.

0: Csak kikeveredtek a betyárok közül.
1: Fáradtan és csüggetten elindultak a patak mentén haza a malomba.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Ció, ció, ez ám a nagy attrakció. Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és én fogok ma nektek olvasni meséket. Borzas a tanyán. Liza, Alex, anya, apa és Borzas a kiskutya vidékre utaznak meglátogatni a rokonokat. Mindenki lázasan csomagol. A gyerekek összekészítették kedvenc játékaikat, még Borzas is odahozza legkedvesebb gumicsontját, nehogy itt felejtsék. De jó, végre indulunk! Örül Alex, és szorosan tartja az ölében Borzast, aki imád kihajolni a lehúzott ablakon. Liza előcsomagolja az elemózsiát, mert ahogy az autó kigurul a ház elől, ő nyomban megéhezik. Ahogy megérkeznek, kipattannak az autóból, hogy megnézzék a kis bocikat. Igen ám, de Borzas rettentően megijed egy cicától, aki a hátát görbítve, szőrét felborzolva fúj a kutyusra. Biztos ő is fél, de Borzast ez nem vigasztalja, inkább menedéket keresve odabújik anyához, és csak hosszas könyörgésre merészkedik elő. A karámnál Liza lelkesen mutatja Borzasnak a sok tarka jószágot. Nézd, kiskutyám, itt vannak a tehenek. Látod azt a kis bocit? De édes! A kisboci nagyon barátságos, amikor nem szopik. Kíváncsian méregeti őket és a réten csipegető madarakat is. Liza tovább magyaráz Borzasnak. Tudod, a tehenek adnak nekünk tejet, a tejből pedig sok-sok finomság készül. Joghurt, vaj, sajt és tejföl. És képzeld, tehenek nélkül fincsi hamburgert sem ehetnénk. De erre már a legnagyobb tehén is felkapja a fejét, és mérgesen bődül egy nagyot, de akkorát, hogy Borzas ilyetten szalad jó messze a karámtól. Olyan mókás, hogy Alex és Liza a hasát fogja nevettében. A gyerekek ezután a baromfi udvarba mennek, hogy összeszedjék a tojást. Közben a jól megtermett kakas felfedezi a betolakodókat, és csőrével hatalmasat koppint Borzas fejebúbjára. A kiskutyának ez nagyon fáj, és felháborodva ugat. Ettől a tyúkok is megijednek, és hatalmas kotkodácsolással rebbennek szét. Csak úgy röpködnek a tollak szerte szét. Ráadásul minél hangosabban káricálnak a tyúkok, annál hangosabban ugat Borzas is. A végén Borzas úgy néz ki, mintha óriási párnacsatát vívott volna a tollasbálban. Azt hiszem, jobb, ha most inkább megetetjük a lovacskákat. Kuncog Liza, és már indul is az istálóba. A gyerekek nagyon szeretik a lovakat. Most különösen örülnek, mert a kancának pár hete aranyos kis csikója született, aki most anyjához bújva várja, hogy Liza finom, illatos szénával kínálja meg. Borzas nem tud nyugton maradni, dongót kerget a lovak patáinak útvesztőjében. Kanca megelégeli a rohangálást, és ráfúj Borzasra. A kiskutya erre ilyetten bújik el egy szalmabálom mögé, és hiába hívják kisgazdái, semmi pénzért nem jönne elő, amíg meg nem győződik arról, hogy elmúlt a veszedelem. Amikor végre előmerészkedik, a gyerekek a hasukat fogják nevettükben. Borzas úgy néz ki, mint egy madárijesztő. Liza és Alex letisztogatják Borzas bundájáról a szalmát, és a kerti kúthoz viszik, hogy ő is igyon a hűs vízből a nagy ijegységre. Pihennek egy keveset, aztán újabb felfedezni való után néznek, hiszen annyi mindent nem láttak még ezen az izgalmas tanyán. A disznóolban a gyerekek bácsikája éppen a vájuk tölti meg moslékkal, amit a malacok nagyon-nagyon szeretnek. Alex rögtön beáll segíteni, közben Liza erősen fogja borzas, nehogy megugassa az éhes jószágokat, mert az ijegységtől elmehet az étvágyuk, márpedig még jó sokat kell hízniuk. Borzas egyre csak kapálózik. Ebből a mókából ő sem akar kimaradni. Végül kiszabadul Liza karjából, és a disznók közé veti magát. A kismalacok nagyon megörülnek az új játszópajtásnak, és nyomban beletuszkolják a kiskutyát a kedvenc, dagonyázó pocsolyájukba. Ez a barátság jele, mert a malacok semmit sem szeretnek jobban, mint a jó, tocsogós sarat. Hát, Borzas most alapos kóstolót kap abból, hogy milyen érzés malackodni. Most éppen úgy illatozol, mint a malacok az ólban, bosszankodik Liza, és Alex segítségével elrángatja a kiskutyát egyenesen a tóhoz, hogy alaposan lecsutakolják, mert nem csak hogy kellemetlen szagokat áraszt, de ráadásul még rettentően ragad is a bundája. A gyerekek letelepednek a tóparton, miközben Borzas lelkesen úszkál a vízben és a vadkacsákat üldözi. A délután nyugodtan telik. Anya finom uzsonnát készített, és a gyerekek gyorsan visszaszaladnak a házba kezet mosni, és szólni apának, hogy jöhet piknikezni. Anya is fordul egyet, hogy kihozza, ami nem fért a kosárba. Borzas csak erre várt. Már félig bent is van a kosárban, mert a kolbász olyan pompásan illatozik, hogy nem bír ellenállni neki. Először észre se veszi, hogy valaki van a háta mögött. Egy kíváncsi kis kecskegida az, aki szintén lelkesen szimatolja a kosárból áradó finom illatokat, de a farksóváló szőrgomolyag is nagyon érdekli. Lehet, hogy új játszópajtásra akadt? Be! Szólítja meg a gida a kiskutyát, aki nagyot ugrik ilyettében. De amikor látja, hogy egy kedves kis kecskegida böködi játékosan, megnyugszik és boldogan beleveti magát a fogócskába. Végre valaki, aki nem szól rá, nem akarja megnevelni, csak szaladgál vele ezen az illatos réten. Addig rohangálnak és szögdécselnek, amíg a kis kecske elfárad és visszaindul a mamájához. Borzas azonban még nem akarja abba hagyni a játékot, ezért hangos ugatással elkíséri a kis gidát, de a kecske mama az útját állja. Azt hiszi, ez a rémisztően csaholó fenevad a kisgidája életére tör. Előre szegezi a szarvát, és készen áll arra, hogy minden áron megvédelmezze csemetéjét. Borzas nem érti, mivel bosszantotta fel ennyire a kecskemamát, de jobbnak látja visszavonulót fújni. Beszalad a konyhába, ahol egy tál frissen fejt tejecske várja. Soha ilyen jó ital még nem esett, mint ez a fehéren habzó csodás nedű, amit az utolsó cseppig kilefetyel. Ennyi kaland után nem csoda, hogy Borzast hamar elnyomja az álom. A kandalló elé húzott öblös fotel nagyon-nagyon kényelmes, és a kiskutyának igazán jól esik most itt a pihenés és a sok színes álom malackákról, tyúkokról és kis csibékről.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron.
5: Csukás Mese Rádió.

0: て。
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, nekiállt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is. Ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Béka kirándulás. Élt egyszer Japánban, Kiotó városában egy zöld leveli béka. Igazán jó dolga volt a két éltűnek, egy kedves család kertjében lakott, akik szerették az állatokat és sosem bántották a békát. A gyerekek nem féltek tőle, mindig szívesen játszottak vele. A többi állattal is jól kijött, igazi társasági lény volt, s a kert lakói közt nagy tiszteletnek örvendett a bölcsessége. A kert közepén egy nagyobb bacska tó állt, melyet sziklák és egy kisebb bambuszliget vett körül. Ha a béka nem a sziklákon napozott, akkor szívesen hűsölt a bambusz erdőben, vagy boldogan lubickolt a vízben. Ám a legjobban mégis az estéket szerette, mikor felmászott a kedvenc fájára, és onnan gyönyörködött az előtte elterülő városban. Csodálta a házakat, a nyüzsgést, a rengeteg fényes pontot és a hatalmas embertömeget. Aztán egy nap, mikor éppen az ablak alatt ugrabugrált, meghallotta, amint a rádióban Oszakáról beszélnek, Japán második legnagyobb városáról. A riporter elmondta, milyen hatalmas a város, mennyi érdekes épület van, és milyen szép a tenger. Akkor döbbent rá a béka, hogy még sohasem járt a kerten kívül. Ahogy teltek-múltak a napok, sehogy sem tudta kiverni a béka a fejéből, amit Oszakáról hallott. Egyre csak azon járt az esze, hogy elhagyja a kicsiny kertet, és elindul a nagyváros felé. Másnap elhatározásra jutott. Még sosem éltem át semmilyen nagy kalandot. Most végre belevágok, nyakamba veszem a világot. Brekegte, mint egy biztatásképp magának, majd összecsomagolta hátizsákját, és korán lefeküdt aludni. Alig tudott elaludni, olyan izgatott volt az utazástól, s hajnalban már a kakasszó előtt kipattant az ágyból, kézbe vette a túrabotját, melyet egy lehullott bambuszvégből faragott, és útnak indult Oszaka felé. A leveli béka követte az útjelző táblákat, ha pedig eltévedt, kérdezősködni kezdett. Hamar kijutott a város szélére, és tudta, hogy onnan már csak egyenesen kell mennie. Először egy hatalmas rizsföld mellett vezetett az út, majd egy sűrű erdőn kellett átbaktatnia, még egy hatalmas hegylábához nem ért. A béka már hallott róla, hogy ez az a hegy, ami pont félúton van a két város között. Megállt a hegylábánál, és felnézett, de olyan magas volt a hegy, hogy a tetejét nem is látta. Méricskélt egy keveset, majd az órájára pillantott. Ez bizony hosszú út lesz, inkább holnap mászom meg. Majd bevackolta magát egy lapulevél alá, és ott töltötte az éjszakát. Másnap hajnalban újult erővel vágott neki a hosszú útnak, ám a lelkesedése egyre jobban kezdett alábbhagyni, ahogy a csúcs felé igyekezett. Közben a nap is feljött az égre, és olyan erősen sütött, hogy a béka épp hogy csak vánszorogni tudott a nagy melegben. Egész nap kitartóan mászott felfele, míg végül nagy nehezen feljutott a hegytetőre. De annyira kimerült volt, hogy még örülni sem tudott, csak rögtön lerogyott a földre. Mikor kicsit kifújta magát, tovább indult volna lefelé, ám amikor lenézett a magasból, meglátta, hogy egy foltos varangyos béka igyekszik fel a csúcsra a másik oldalon. Megvárta, míg felér, majd megszólította. Jó napot, béka uram! Mi áradban erre? Kérdezte. Ám a másik egy szót, annyit sem tudott szólni, úgy elfáradt a hosszú úttól.
1: Jó napot! Lihegte azután. Oszakából jövök éppen. Hát maga?
0: Micsoda véletlen, éppen oda igyekszem. Brekegte a kiotói béka. Aminap elhatároztam, hogy kirándulok egyet Oszakába, annyi szépet hallottam a városról. Tegnap indultam el Kiotóból, de még csak idáig jutottam. Mondja, messze van még a város?
2: Hát, nincs éppen közel, én már egy napja úton vagyok, válaszolta az oszakai béka.
0: Csak úgy, mint én. Úgy tűnik, akkor most éppen félúton vagyunk, jegyezte meg bánatosan a kiotói béka.
1: Hisz ezt a hegyet is épp hogy csak meg tudtam mászni. Ne bánkodj, barátom! Eszembe jutott valami!
0: Kiáltott fel az oszakai béka.
1: Mi lenne, ha csak innen a hegy tetejéről néznénk meg a várost, amit látni akarunk? Akkor egyikünknek sem kellene újra megmászni a hegyet. Csak lassan hazaballagunk.
0: Na hát, ez igazán jó ötlet, brekegte a kiotói béka. Majd mindketten két lábra álltak, és a mellső lábaikkal átkarolták egymást, úgy néztek le az alattuk elterülő városokra.
1: Milyen különös? Ez az Oszaka éppen olyan, mint Kyoto,
0: kiáltott fel a leveli béka.
2: Milyen igaz? Nekem is pont ugyanez a véleményem. Már nem is bánom, hogy nem nézem meg közelebbről,
0: felelte a varangyos béka.
1: Így igaz,
0: bólogatott a leveli béka.
1: Valójában a két béka észre sem vette, hogy miközben beszélgettek, helyet cseréltek egymással, mikor pedig két lábra álltak, mindegyikük a saját városát csodálta meg.
0: Végül elköszöntek egymástól, és mind a ketten elégedetten elindultak haza. Estére már otthon is voltak.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
2: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és töröld fel szépen.
1: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé nekiment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
3: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
1: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
2: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia.
1: Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
2: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
3: Miért nem?
1: Kérdezte Tádé csodálkozva.
2: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
3: Mi az a tengeri csata?
2: Hát, amikor két hajóhad összecsap,
1: magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
2: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
3: Tökből?
1: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivált tökből házat lehet készíteni.
3: De a tök nagy,
1: bökte ki végül.
2: Ó, te kicsi csacsi,
1: kacagott Mazsola jóságosan.
2: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
1: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
2: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
3: Jé,
1: mondta Tádé kellemesen meglepve.
3: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
1: Mutatott a tökházra.
2: Na hát azért, akkora azért nem,
1: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
3: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
1: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
3: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
1: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tökültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
3: Hogy te milyen ügyes vagy! Lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
1: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolt a Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
3: Nem baj,
1: mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett.
3: Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább.
1: Egyszer csak Tádé megszólalt.
4: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
3: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejföllel, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
4: Nem,
1: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
3: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
4: Hát, igaz,
1: hagyta rá Tádé.
3: Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt.
1: Míg Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni.
3: Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra.
1: Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre

0: nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
1: Tádé ötlete volt,
0: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
2: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
1: Sehogyan,
0: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manocskára függesztve.
1: Mazsola mondta.
0: Mazsola szeretett volna köddé válni.
1: Én azt mondtam,
0: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
1: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondjam, hogy Tádé ötlete volt.
0: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tökmag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tök főzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
1: Én is,
0: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kópré József, tanítomhoz. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Milyen régen is volt, hogy futnak az évek. Régi iskolámnak emlékét keresve ma is visszatérek. Vallatom a padot, ahol egykor ültem. Hol vannak a társak, hol van jó tanítóm, kiért lelkesültem. Hallom a hangját is, mintha hozzám szólna. Anyám mellett anyám, a te kezed fogni, de nagy öröm volna. Elszaladt esztendők, kopott, halvány emlék. De a hála örök, s úgy dobog a szívem, mintha gyermek lennék. Gyermek, kisiskolás, mint valaha régen. Padok között járok, ahogy te is jártál krétával a kézben. Minden szem rám figyel, önmagam is látom, s együtt énekeljük, ahogy akkor régen. Virágom, virágom! Kisiskolás korom nyitott könyv előttem. Hogyan köszönjem meg az első betűket? Íme, versbe szőttem.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ács Kató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek Béres Ilona.
1: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Züm-züm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája. És te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen. Nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár. Mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potyautassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vedd tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
2: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz. Mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
1: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
2: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz. De most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, honnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
1: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek vagy az a néni?
2: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
1: És melyik a te bőröndöd, tigris?
2: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
1: Zümike azonban zavartalanul, ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
2: Mindenekelőtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
1: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
2: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
1: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, szélesvállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott, se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
3: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
2: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is, adja fel postán a címemre, hogy nekem ne kelljen cipekednem. Ha nem tudnád, ezt így szokták, így kényelmesebb.
3: Na hát, nekem tényleg sohasem jutott volna ilyesmi az eszembe,
1: ámuldozott ismét Zümike. Ebben a pillanatban megint kinyílt az ajtó, és belépett a kalauz.
2: Jó napot kívánok, mondta, kérem a jegyeket.
3: Jaj, mi lesz most? Rémüldözött Zümike, hiszen nekem nincs is jegyem. Meg fognak büntetni, miért is nem hallgattam Bendegúzra, azonnal ki kellett volna szállnom innen.
1: Ki is repült volna? De az ijegységtől még a szárnyát se tudta megmozdítani. Bendegúz felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle. Csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
3: Jaj, hová lett?
1: Hüledezett Zümike, hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett.
3: Méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
1: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
3: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
1: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
2: Aludni akartam. Azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni? Úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
1: De Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
3: De úgy akartál te aludni? Másért bújtál el? És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok? Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a milyenket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
1: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
3: Most visszautazom,
1: kiáltotta jókedvűen.
3: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
1: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
3: Nem,
1: nem volt ostoba. És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében, nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene.
0: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.
4: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem

0: Mesélőhajózás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Polgár Adél vagyok, 11 éves, és Poroszlóról érkeztem. Fini Petra, hideg baj. A felnőttekkel az a baj, hogy sokat hidegeskednek. Főleg nyáron, amikor rettentő hőség van, és a galambok is legszívesebben egy tolfosztó keze ügyébe kerülnének, mert már egészen elfáradtak a sok lépegetésben, és szinte lehúzza őket a tollkabát. Hiába gombolják ki, megsülnek. Vagy amikor annyira meleg van, hogy a csokoládé már a papírjában elolvad, ezért gyorsan be kell dobni a mélyhűtőbe, ott meg viccesre dermed, és utána nem lehet kicsomagolni. Anya meg leáll veszekedni. Na jó, néha leül veszekedni, ha nagyon fáradt, hogy köpjem ki az alufóliát. Neki kezd hidegeskedni egy ilyen apróságon. Arra nem is gondol, hogy milyen bonyolult hűtőből kivett csokit szakszerűen elemészteni, hogy jusson is, meg ne is maradjon. Ő se csinálná jobban, csak azért, mert 39-es a lába, és fenn bír maradni éjfélig. Tele lenne biztos alufóliával a foga. Bár, az már így is teli van. Hátul minden foga ezüst. Nézegette múltkor a tükörben őket, pont, mint ahogy én szoktam lesni, hogy most már kipotyog-e az, ami eddig lötyögött, vagy csak egyszerűen lenyeltem, és már rég kiesett. De az is lehet, hogy kitűszentettem az ormon keresztül. Szóval, nem tudom, minek hozza az emberre a hideg volt a nyár kellős közepén, amikor egy kis hűvösnek éppen örülni kellene, és nem kiabálni miatta.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vakáció.
1: Mindjárt itt a vakáció. Ció, ció, ez ám a nagy attrakció. Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás Mese Rádió. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Fehérke és Sárgácska. Japán népmese. Előadja Pató Márton. Két kis krizantém virágzott a réten, egy tőből fakadt mind a kettő. Egyforma volt a két testvérke, egy a növésük és egy a mosolygásuk. Csak a színük volt éppen más-más. Az egyik fehér volt, akár a hó, a másik meg sárga, akár a sárarany. A fehér virágnak Fehérke, a sárgának meg Sárgácska volt a neve. Nappal sütkéreztek és a napsugarakkal játszadoztak, éjjel meg harmadcseppeket ittak és csendes nyugodtan elszunyókáltak. Így éldegéltek nap-nap után, hét-hét után. Egy öreg ember jött egyszer arrafelé, megáll a két szép virágszál előtt és nézegeti őket. Odalép a Sárgácskához és azt mondja: Sejem szirmú virágocska, aranyszínben ragyogócska, jönnél le az én kertembe? Szemet mereszt a Sárgácska és csodálkozik az öreg ember beszédén. Mit csinálnék én a te kertedben? Kérdezi. Elmosolyodik az öreg és azt feleli a kis sárga virágnak. Nem messze innen az én szép kertem, annak vagyok a kertésze. Ha eljössz velem, nagyobbá is növesztenélek, meg szebbé, sokkal szebbé is. Igazán mondod? Kérdi a hiú virágocska. Nagyobb is lehetnék még, meg szebb is, sokkal szebb is? Nem különben, feleli a kertész. Milyen más életed is lenne ott, mint itt ezen a réten? Édes ételeket ennél, édes italokat innál, aranyruhácskádnak ezer színe lenne. Ó, de nagyra nőnél, ó, de szépre nőnél. És úgy elhitegette az öreg, úgy elcsalogatta az öreg, hogy már hajlik a szóra a kis sárgácska, és így szólal meg virágszája. Jaj, de szép, amit mondasz, veled megyek én akár izibe. Fogja az öreg a virágot, kiemelgeti a földből, felveszi a hátára, és indulóban is van már vele. Nagyot dobban erre szegény fehérkének szegény szívecskéje. Elviszi az ember a testvérkémet, szepegi nagy búsan, én meg itt maradok egymagamra. Szomorúság környékezi meg szegénykét, és amikor már menni készül a kertész, megfogja a ruháját, és így könyörög a testvérkéjéhez. Ne hagyj itt, Sárgácska, hadd menjek veled én is. Szigorú arccal néz rá a kertész a kis fehérre, és azt mondja neki. Te csak maradj a helyeden, te rád nincs szükségem. Elpityeredik a kis virág, hogy így szomorú sorsra jutott, és hogy senki se lesz többé, ha a testvérkéje is itt hagyja. Maradj a réten, mondja neki a kertész, mert neked nincs színed, szín nélkül meg mi hasznod vehetném. Itt a sok káka meg nádas, velük is eljátszadozhatsz. Sárgácskát elvitték, Fehérke meg ott maradt a réten. Szép egy nagy kertbe sok-sok virág közé került a hiú sárgácska. Hogy viselték gondját, hogyan fürözgették, ezer szín ruhákba fel is öltöztették, édes ételeket evett, édes italokat ivott, reggeltől estig egyre páváskodott. Nem szabad ég alatt anyázott, hanem virágos kert közepén, üvegfedél alatt. Szél meg nem cibálta, eső meg nem verte, mintha csak kunyhóból palotába került volna. És ahogy telt múlt az idő, úgy neki növekedett a formája, úgy neki színesedett az orcája, hogy még a nap is szebben ragyogott rája. Mintha csak kicserélték volna, mintha nem is réti virág lett volna valaha. Jó kedve is volt Sárgácskának, szegény fehérkéről hely megfeledkezett. Egy öreg jegyzője volt a falunak, az állít be egy nap a kertészhez. Kertészapó, mondja a jegyző, van-e krizantémod, valódi virágod? Mintha nem tudnád, csodálkozik a kertész, hogy van krizantém virágom, valódi virágom. Igazad lehet, feleli a jegyző, de ide figyelj, hogy miről is van szó. Krizantémot keres a daimyó, azt akarja címerének, fegyverére, ajtajára, díszes gangos hintajára. Összejártuk a vidéket, krizantémos kertecskéket, csak nem akadtunk a valódiára. Kinek a szirma volt hosszú, kinek a színe tarka, ki nagyra nőtt volt, meg ki meg alacsonyka maradt. Se cifrája nem kell a daimyónak, se üvegház csemetéje, csak a 2x8-as szirmú, hófehér virágú. Valódi krizantémot azt keresnék én nálad. Eltűnődik a kertész, és aztán azt mondja a jegyzőnek. 2x8-as szirmú, hófehér virágú, az nincs a kertemben. De van ám egy sárgácskám, magam nevelése, magam ápolása, azt megnézheted ám. Büszkén mutat a kertész a virágjára, és amint megnézi a jegyző a sárgácskát, fejét rázza, és azt mondja a kertésznek. Te gondoztad, te nevelted, mesterséges virággá lett, nekünk fehér krizantém kell, szabadban nőtt, valóságos, nem így cifra és hívságos. Azzal otthagyja a jegyző a kertészt, és indul kifelé, hogy egyet járjon a mezőkön. Keresztbe fonja a karjait, és amint séta közben elgondolkozik, mintha nyöszörögne valaki a közelében. Megáll az ember, és ahogy körülnéz a réten, hát ott gubbaszt egy virágocska, fehér színű ezüstöcske. Kis krizantém, kérdi a jegyző, miért potyognak könnyecskéid? Fehérkének hívnak engem, zokogja a kis krizantém. Siratom a testvérkémet, sárarany kis sárgácskámat. Messze kertbe került innen, édességgel etetgetik, szép ruhákba öltöztetik. Én fehér kis virágocska bezzeg, nem kellettem nekik. Nézi a jegyző a kis krizantémot. Hát 2x8-as a szirma, hófehér a színe. Összecsapja nagy örömében a kezeit, és örül a szíve lelke, hogy megtalálta valahára a daimyó kívánságát. Ne sírj, szép kis virágocska, vigasztalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a daimyó, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a daimyó palotájába. Címere lett a családnak, a daimyó nagyházának, s ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe, kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe, díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél, tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított, színes szirma elfonnyadott, viráglelke elpárolgott.
2: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a kukások és a pékek kelnek a legkorábban? Így, ha te olyan gyerek vagy, aki nagyon szeret korán kelni, lehet, hogy ezek a foglalkozások könnyen mennének neked. Viszont ha te egyáltalán nem kelsz könnyen, sőt, sok időbe telik, mire reggel magadhoz térsz, akkor inkább legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket. Apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem, és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, húsz deka baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húsz deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
1: Csukásmese rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye, a nyári délutánokon és estéken a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Éjjel-nappal hálót szövi, azon fölle közlekedik. Legyet szúnyogot is eszi, mikor csapdájába ejti. Mondd és találd ki.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastélyfalai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét sem maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek!
1: komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra.
2: Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
1: Hú-hú, hú-hú,
2: huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
3: Ennyi kaland egy napra!
2: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Maestro Music, köszi!
5: Aki emlékszik, az rögtön csinálhatja velem. Aki nem, az majd az ismétlésbe megnézi.
6: Nyújtózkodj az égig magasra,

0: Jag még egyszer, hogy kezdődő? Hogy
1: nyújtózkodj az égig magasra.
0: Pattogj, mint a pöttyös gumilabda. Körbe-körbe tekerd a vállad. Hajolj a földig, fogd meg a lábad.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a szétszórt törpe. Lehet, hogy már hallottatok róla, hogy az óriások földje mellett terül el egy aprócska domb, ahol a törpék élnek. Nem is akármilyen törpék. Aprók, de szorgosak, dolgosak és pontosak. Olyan pici dolgokat csinálnak a pici kezeikkel, amihez bizony nagy odafigyelés kell. Ők javítják meg a méhecskék elszakadt szárnyát. Újra festik a virágok kifakult szirmait, sőt, még a fűszálakat is ők hegyezik ilyen szép formájúra. Minden kicsi és szabad szemmel alig látható dolgot ők hoznak rendbe, ha véletlenül tönkre megy. Nem is csoda, hogy a világ minden tájáról sereglenek hozzájuk ügyes-bajos dolgaikkal az állatok, bogarak és növények. A törpék pedig mindenkinek szívesen segítenek, mert nagyon ügyesek. És annyiféle szerszámuk, anyaguk és festékük van, hogy alig lehet összeszámolni. Nehéz dolog is mindet fejben tartani. Nem is volt soha semmi gondjuk és panaszuk, egészen addig, amíg meg nem született egy törpe, aki annyira szétszórt volt, hogy csoda, hogy a fejét nem hagyta el. A bajok már egészen kiskorában kezdődtek. Elindult a törpe iskolába reggel kabátban, de kabát nélkül jött haza, vagy két másik kabátban. Ott felejtette a táskáját, elhagyta a füzetét és a ceruzáit. Sőt, néha még azt is elfelejtette, merre van a törpeiskola. Tanácstalanul sóhajtozott mindenki, hogy lesz így belőle ügyes és jó törpe, mint a többiekből. A szétszórt törpe pedig megpróbált még jobban odafigyelni, de valahogy nem sikerült neki. Amikor nagy nehezen befejezte az iskolát és munkába állt, akkor kezdődtek ám csak az igazán nagy bajok. Mert a feledékeny törpe már az első nap elhagyta az összes szerszámát. Kereste őket vagy két napig, amíg rájött, hogy az egész ládácskát benne felejtette a hűtőszekrénybe. De hogyan került oda, azt maga sem tudta megmondani. Mire előkerült mindene, pont felkereste őt egy pillangó, hogy fessen neki új mintát a szárnyára, mert a régit nagyon unja már. A törpe nagyon szeretett volna segíteni, és el is ment a festékeiért. De mire megtalálta őket, el is felejtette a pillangót, és mint akinek semmi dolga sincs, elindult az erdőbe virágot szedni. Csak este ért haza, mire a mérges pillangónak már se híre, se hamva nem volt. Egyszer egy cinegének ígért új csíkokat, máskor a lazacnak fényesebb pikkelyeket, megint máskor egy vérvörös rózsának hegyesebb tüskéket. De vagy a mintát hagyta el, vagy az ecsetjeit, vagy a feladatot felejtette el. Nem is csinált mást egész álló nap, mint a holmiai és a szerszámai után rohangált. Akárhányszor találkozott valakivel, megkérdezte. Nem láttad a fúrómat, vagy a csiszolómat, vagy a fogómat, vagy a szép szöveteimet? Volt is nagy zúgolódás a törpék, az állatok és a növények között. Valamilyen úton módon mindenki megpróbálta lelkére beszélni, segíteni neki, vagy éppen megszitták. De a kis törpének semmi sem használt. A feledékeny törpe pedig nagyon szomorú lett, mert úgy szeretett volna örömet okozni másoknak. De valahogy mindig minden balul sült el. Amikor vacsorát szeretett volna készíteni, odaégett minden. Amikor a házat szerette volna kitakarítani, nem jutott eszébe, melyik a tiszta víz és melyik a koszos. És így csak még jobban összepiszkolt mindent. A végén már mozdulni sem mert. Csak járta búsan az erdőt és a dombokat, útközben pedig mindig elhagyott valamit. Nagyon letörte a dolog, pedig egyébként egy vidám és mosolygós törpe volt. Ám egyik nap, bolyongás közben eszébe jutott valami. Hoho, hát annyi
annyi mindent hagytam én már el szanaszét a faluban, az erdőben és a dombokon, ideje lenne megkeresni. És már szaladt is haza, ahogy a lába engedte, és lázas munkába fogott. Szépen megrajzolt egy csomó papírlapot, és reggelre teleaggatta vele a törpe falu összes kicsi házát. Ez állt a papíron. Kincskereső verseny. Amit megtalálsz, az a tiéd. Nosza fel is bojdult az egész falu, és mindenki a szétszórt törpét kereste. Adjon esetleg tanácsot, merre induljanak. De a törpe mindig csak annyit tudott mondani. Fogalmam sincs, pont ez a játék. Mindenki elindult a környező vidékekre kutatni, keresni és vadászni. És lásd csodát, annyi mindent szórt szét a feledékeny törpe, hogy egy törpe sem akadt, aki üres kézzel jött volna haza. Végül a falu főterén gyűltek össze, és ha valaki netán nem volt elégedett, elcserélhette mással a talált kincset. Volt köztük meleg ruha, vadonatúj szerszám, bontatlan festék, de még egy egész pár kesztyű is. Nagyon jól mulattunk, köszönjük szépen! Újjongtak boldogan és kipirulva a többiek. És mindenki meg is ölelgette a feledékeny törpét, aki csak úgy virult a nagy boldogságtól, hogy végre másoknak örömet szerezhetett. Azóta is ő szervezi a törpefalu legjobb és legizgalmasabb kincskereső versenyeit, mert nem lett kevésbé szétszórt, csak most már haszna is van a dolognak.

0: Mitki van Tars. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem át.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ció, ció! Ez ám a nagy attrakció! Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akarójuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipetopa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félválról vetette oda fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárdag, mély szurony! Kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipetopa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska! Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr. És egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pederegette hegyesre a bajszát, friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, és nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförvett a sündisznócskára. Ho-ho, kis öcsém! Azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi, fújt nagyok a dühében Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a Mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában, Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz Mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska, de azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves! Füttyente csündisznócska, s ordasmester már kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna Mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki, nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, no, ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdőszélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyat sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy Mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszél már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott Mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedeli a bajuszát, mint azelőtt.
0: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Á, se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.

0: Egy fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása. Kérdi a második fiútól. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár? Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt. Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát. Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár? Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet. Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentolos lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már. Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó, ezt fogjuk csinálni. Integetünk vele.

0: Kutyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye furcsa zajt hallott.
1: Hallottunk valami furcsa zajt, ezért a barátaimmal hallgatózni kezdtünk. Gazella Gizella fülei hatalmasak, mivel ő rá gyakran vadásznak a ragadozók. Résen kell lennie. Denevér Dani fülei sem kicsik. Hát persze, hogy nem, mert a sötét barlangban ultrahangokkal tájékozódik. A nagy, kagyló alakú fülébe érkeznek a hanghullámok, így nem repülnek ki a falnak. Szerencsére. Jónásnak, az indiai elefántnak is óriási fülei vannak, de Hubának, az afrikai elefántnak még nagyobbak. Azért, mert ezekkel jobban tudja magát hűteni a nagy melegben. Az én fülem nagyon cuki, álmodni sem lehet szebbet. Na, szerintetek melyik barátom hallott a legjobban a furcsa zajt?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
3: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Hamarosan itt a vakáció. Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl házikója. Közeledett a tél az erdő lakói számára. Az állatok egész nap elemózsiát gyűjtögettek, és az otthonaikat próbálták melegebbé és kényelmesebbé varázsolni a hideg téli hónapokra. Mindenki serényen dolgozott, csak a nyúl vacogott egyedül a tóparton. Éppen a boly körül buzgolkodó hangyákat figyelte, mikor hirtelen eszébe jutott valami. Házat kell építeni, kiáltott fel, és már is hozzálátott a tervezéshez. Először az építőanyagot szerezte be. Fadeszkákból készült a ház fala. A tetőhöz pedig az erdőben talált cserepeket használta fel. A nyúl szorgalmának köszönhetően hamar felépült a házikó, és még a tél megérkezése előtt be tudott költözni. A tapsifüles kapott néhány holmit barátaitól, és otthonosan bebútorozta a házikót. Egyik nap, mikor éppen elhelyezkedett puha ágyikóján, valaki kopogtatott az ajtón. Barátja a Sűn volt az.
1: Szervusz, pajtás! Azért jöttem, hogy áthívjalak a feleségem születésnapjára.
0: A nyúl annyira megörült barátja invitálásának, hogy mikor elindult, még az ajtót is elfelejtette bezárni maga után. A Sűn ment elől, ő pedig mögötte. Felváltva bukfencezett és ugrándozott. Így történt, hogy még a nyúl a Sűn családnál vendégeskedett, egy tücsök költözött a házikójába. A tücsök téli szállást keresett magának, s mire unta már a hideg és nyírkos odúkat, mikor megpillantotta a nyúl takaros házikóját, rögtön beleszeretett. Bekopogott. De mikor nem jött válasz, óvatosan betipegett az ajtón, és megkereste a házikó legkényelmesebb pontját, a nyúl pihepuha ágyikóját.
1: Ez remek otthon lesz a hideg télre,
0: gondolta, és elégedetten álomra hajtotta a fejét. Nem sokára hazaért a nyúl is, aki fáradtan esett be az ágyába. Miközben forgolódott, véletlenül ráfeküdt a békésen alvó tücsökre.
2: Cirip, cirip,
0: jajdult fel az apróság. A nyúl pedig úgy megijedt az idegen hangtól, hogy nyomban felugrott és kifutott a házból.
2: Hát ez meg mi lehetett? Talán csak nem egy szörnyetek költözött az otthonomba,
0: mondogatta magának. A nyúl úgy megrémült az ismeretlen hangtól, hogy nem mert visszamenni a házba, csak ült az út szélén, és halkan sírdogált. Nem sokára arra ment a medve, és észrevette a pityergő nyulacskát.
3: Hát te meg miért itatod úgy az egereket?
2: Egy fenevad költözött a házamba, hüppögte a nyúl. Mindjárt itt a tél, s nem lesz hova mennem.
3: Ne aggódj, nyulacska, majd én...

0: Pont, dörmögte a medve a nyúlnak sietősen, majd beszaladt az erdőbe. A nyúl ismét egyedül sírdogált a ház előtt, mikor egyszer csak az úton szembe jött a róka. Miért sírsz, kis nyulacska? Mondd csak, ki bántott? Szólította meg a róka. Épp hogy csak egy órácskára mentem el, és addig egy szörnyeteg költözött a házamba. Nem tudom, mit tegyek. Jön a tél, s nekem nem lesz hol laknom, panaszolta a nyúl a rókának. Egyet se félj, majd én kiebrudalom innen azt a fenevadat, mondta a tetrekész rókakoma, és közelebb lopódzott az ajtóhoz. Benyitott a házba, és hangosan óbégatni kezdett. Mutasd magad, te félelmetes szörnyeteg! Gyere elő, különben megkereslek és összekarmollak, kiabálta dühötten, s közben farkával ide-oda csapkodott. A tücsök most is csak annyit szólt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: De amint a róka meghallotta a hangját, egyből futásnak eredt. Mi ez a fülsiketítő zaj? Akinek ilyen hangja van, az nem lehet más, csak is valami rémes bestia, kiáltozta a nyúlnak, majd eltűnt a lombok között. A nyulacska szomorú szemekkel nézett a róka után, és elhatározta, hogy új otthont keres magának. Már éppen indulni készült, amikor arra jött egy kapirgáló kiskakas.
1: Hová készülsz, nyúl barátom? Kérdezte tőle.
0: El kell költöznöm, mert egy álnok gazfickó elfoglalta a házamat. Először a medve próbálta meg előzni, majd a róka, de a vadállat mindegyiken kifogott. Nem maradt más hátra, új otthont kell keresnem magamnak, mesélte csüggetten a nyúl.
1: Várj még egy keveset, nyulacska, megnézném én is azt a hírhet fenevadat,
0: és elindult a ház felé. Körül járta, s közben egy mondókát kukorékolt.
1: Kukorikó! Kukorikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
0: A kukorékolásra nem jött válasz, így a kakas berontott a házba, és fülsiketítő hangon megismételte az énekét. A tücsök válaszul ciripelni kezdett.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: A kakas pedig egy szempillantás alatt ott termett, bekapta a tücsköt és lenyelte. A nyúl az ajtóból figyelte az eseményeket, s mikor meglátta, hogy a kakas eltüntette a félelmetes szörnyeteget, ujjongott örömében. A kakas büszkén lépett ki a házból, s úgy megtetszett neki az éneke, hogy még mindig azt is vételgette.
1: Kukorikó! Kukorikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
0: A nyúl, mikor meghallotta a mondókát, halálra rémült. Úgy látszik, a kakas most engem akar felfalni. Jobb lesz, ha inkább felveszem a nyúlcipőt. Azzal a nyúl úgy eliszkolt, ott hagyta a takaros házikót. A kakas nem értette a dolgot, de mivel tetszett neki a ház, télire beköltöztette az egész családját. A nyúl pedig többet nem épített magának új házikót. A bokor tövében ásott magának üreget. Ott várja, hogy vége legyen a télnek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a színeket nagyon jól lehet keverni? Van három szín, amit a tudósok alapszíneknek hívnak. Mit gondoltok? Melyik ez a három szín? Nem, nem a rózsaszín, és nem is a fekete. Elárulom. A piros, a kék és a sárga. Ha a pirosat és a kéket összekevered, lila színt kapsz belőlük. Ha pedig a kéket és a sárgát, akkor gyönyörű zöld szín lesz belőle. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el és vigyük el a szelektívet a kukákhoz és dobáljuk be.
2: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
1: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
2: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
1: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
2: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
1: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, Indiában, élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbocú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halvány sárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes-mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett. Lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok. Óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Igen. Mindjárt itt a vakáció. Ció, ció, ez ám a nagy attrakció. Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A halász meg a felesége. Élt valaha egy öreg halász egy szerény kis viskóban a nagy tengerhez közel. Felesége is volt. S bár nem voltak gazdagok, nem is éheztek. Pont annyi jutott nekik, amennyi kellett. Ám egy nap a vakszerencse rájuk mosolygott. A nevezetes napnak reggelén csak ült és várta a halakat. Már el is bóbiskolt volna, mikor megfeszült a zsineg, s csodák csodájára ráakadt egy beszélő csuka.
2: Nem hal vagyok, hanem elvarázsolt herceg, mondta.
1: Egy beszélő csuka? Ilyet még nem láttam. Elengedlek, szólt az öreg halász, vissza is dobta a halat. Ma sem fogtál semmit? Megint krumplit eszünk? Se baj, meglátod. Egyszer tönkre megyünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Egyet fogtam csak, de eleresztettem. Elátkozott herceg volt az csuka jelmezben. Mit kívántál cserébe? Nem hiányzik semmi? A ház is mindjárt ránk dől. Alig van mit enni. Holnap menj csak vissza, hívd magadhoz szépen. El ne erezd, míg az új házunk nincs készen. Másnap kiment az öreg halász az azurkék tengerhez, hívni kezdte a herceget. Az életedért cserébe a feleségem szép nagy házat akar, és hogy legyen nagy udvara, mint virágos kert takar. Kérésed teljesül azon nyomban, szólt a csuka, és eltűnt a habokban. Már messziről látta a halász az új házat, hogy az asszonykája sürög, forog a kertben, és örömében szinte táncra perdül. Ilyen boldogságban éltek hetekig, hónapokig, de lassan ráuntak a gazdagságra. Igaz, szép a házunk, de alig férünk benne. Bárcsak inkább egy igazi kastély lenne. Addig-addig álmodozott ilyen formán az asszony, hogy már nem is tudott másra gondolni. Éjjel-nappal nyaggatta a férjét, aki végül engedett az unszolásnak, és elindult. A halász érezte, hogy a tengerről eltűnt a nyugalom, amely annyi éven át ringatta. De mit tehetett mást? Hívta a herceget. A feleségemnek kéne még annyi, hogy szeretne igazi kastélyban lakni. Kérése teljesül azon nyomban. A halász hazament a kastélyba, ahol az elégedett felesége várta. Sugárzott a boldogságtól, ami ugyan nagyobb volt, mint eddig, de gyorsabban véget is ért. Férjecském, még egyet kérjél. Királynő nélkül nincsen kastély. Kiment a halász a tengerhez, látta, hogy zöldes-sárga hullámok nyaldossák a partot. Hívni kezdte a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Most már királynő szeretne lenni. Kérésed teljesül azon nyomban. Aznap királyi palotába tért vissza a szerény halász. Nem is tudott mihez kezdeni a gyönyörű bútorokkal, meg a pompás lakomával. Ahogy teltek múltak a napok, a felesége elszontyolodott. Többet nem is kérnék, ha egyszer császárnő lehetnék. Újra kiment a halász a tengerhez, de azon már fagyos szelek korbácsoltak sötétkék hullámokat. Ezért bátortalanul hívta a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Ő már császárnő akar lenni. Feltűnt a csuka a kékes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Szegény halász nem szívesen indult haza. A császárnő ott ült a trónon, ajkai lebiggyeztve, a nagy birodalom még egy mosolyt sem csalt az arcára. Próbálta jobb belátásra bírni kedvesét a halász, de hasztalan. Amint teljesült egy kívánság, mintha mi se történt volna, jött a következő.
3: Szép nagy ez az ország, de császárnő bárki lehet. Legyek pápa, abból csak egy van, egyetlen egy.
1: A halász még a tenger közelébe se ért, de már arcába vágott a szél. A nappali ég éj sötét fellegekbe burkolózott. Irába szállt a bátorsága, de haza mégse mehetett, ott a dühös felesége várta. Reszketve állt meg egy szirten, összeszedte minden bátorságát, s próbálta túlüvölteni az égzengést.
2: A feleségemnek nem elég ennyi! Most már pápa szeretne lenni!
1: Feltűnt a csuka a rémes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Az öreg halász alig tudott bejutni feleségéhez. Hívők egész serege tartóztatta. Végül meglátta őt, s a nagy fényességen keresztül hangját is meghallotta.
3: Örömöm a pápaságban sincsen. Menj, s kérd meg, hogy én legyek Isten.
1: Ahogy elhagyta felesége birodalmát, látta, hogy a végtelen tenger vörösen iszik. A mennydörgő ég pedig lángokban áll. A halász már csak kúszva tudott közelíteni a parthoz. Sziklába kapaszkodva dacolt az orkánnal. A rettentő robajban elordította magát.
2: A feleségemnek nem elég ennyi! Ő már Isten szeretne lenni!
1: Alig, hogy kimondta e szavakat, a fekete ég kékre váltott. A hirtelen beálló nagy csendet csak egy szelíd hang törte meg. Kérésed nyomban teljesül, szólt a csuka, aztán örökre elmerült. Az öreg halász hazafelé bandukolt a tavaszi napsütésben. Kereste a roppant tömeget, a palotát, de nyomukat se lelte. Ő maga már nem is emlékezett az útra, csak a lába vitte. Egészen a szerény kis viskóig, ahol a felesége épp krumplit főzött.
3: Ma sem fogtál semmit. Megint krumplit eszünk.
1: Se baj, talán egyszer gazdagok leszünk. Zsémbelt az asszonyka, amolyan fél komolysággal. Csak egy csókot fogtam. Remélem, hogy elég. S hogy örült a csóknak a csinos kis feleség?
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó. Mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legénykéből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarugó úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellőtni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, s a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk, nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölközd meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s elegetett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Esztalla néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót. Szépen igyad. Micsoda dolog ez? Sokat kell még tanulnod, Marcika. De majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer böffentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel, érted már? Felelte fejcsóválva Esztella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Esztella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Esztella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Esztella néni nagyot sóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolt a csípőretet kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat Marci, ijedtem merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Esztella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is! Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika, immár Esztella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni, én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogatmostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük. Na ezért jár egy piros pont. Add csak a füzetedet, mondta a nénike, és egy piros filctollat vett ki a kredenc fiókjából. Azt nem csak az óvó néni adhat? Kérdezte Marci. Nem, azt még én is adhatok. Ügyes voltál, megérdemled. Tessék! Estella néni hatalmas piros pontot rajzolt a kisfiú füzetébe. Köszönöm szépen! De szép! És most már indulhatunk a játszótérre? Érdeklődött óvatosan Marci. Igen, most már indulhatunk a játszótérre, felelte nevetve Alfonz bácsi, és mindhárman vidám hangulatban léptek ki a ház ajtaján.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ez az állat, amiről most énekelni fogok.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst hold. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nász ajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüst hold belenézett, s meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüst hold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüst hold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüst hold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüst hold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy. Szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Á, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap, harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általadta. Általadta, által ám, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem, hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl.

amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbokláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar? Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket. És képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevé...

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, ma kis hián nem mentem el edzésre. Olyan fáradt voltam, hogy azt mondtam, inkább kihagyom.
2: Aztán mégis elmentél?
1: Igen, anya rábeszélt, de az elején csak vonszoltam magam, semmi kedvem nem volt hozzá.
2: Ismerős. És mi történt utána?
1: Hát, ahogy elkezdtük a bemelegítést, éreztem, hogy már nem is olyan rossz. Aztán futottunk, és képzel, teljesen belelendültem. A végén meg már én mondtam, hogy futok még egy kört.
2: Na látod, evés közben jön meg az étvágy.
1: Ez mit jelent pontosan?
2: Azt, hogy sokszor csak az első lépés nehéz. De ha egyszer belekezdesz valamibe, utána már egyre jobban belejössz. És még a kedved is megjön hozzá.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Maros Donka elpanaszolja Vackornak, hogy az ő neve tulajdonképpen Szilvia. Egy délután, éppen 6-kor, megy a Galagonya térre kicsit játszadozni Vackor. Már tanult ebéd után, hát ebben a szép időben nem tétlenkedik szobában ő piszesége butá. Nagyot rikkant. Hú-ha-hú! Játszadozni volna jó! Gondolatát tett követte. Csöpp lépteit szaporázva, egyszer se tekintve hátra, iszkolt a térre sietve. Aj, a Galagonya tér! Az minden pénzzel felér. Annyiféle játék van ott, amennyi csak belefér. Alig ér Vackor a térre, ott zsizseg már Maros Donka. Ül egy zöldre festett padon, bújván egy paradicsomba. Akkora az, mint egy dinnye. Mondja is a piszénpisze, két mancsát összecsördítve. Héha, Donka, hínye, ekkora nagy paradicsom. Donka, te így szereted? Csak egy picit biccent Donka, s bújik a paradicsomba. Ezt a papán találta ki, mindig azt szokta mondani, jót tesz az ember bőrének. Hát, én csak ezért esek. Egy szép bácsi ül mellette, és fogja Donka kezét. Kérdi Vackor súgva Donkát. Pajtásom, ki ez a bácsi? Ez kérlek Jakab bácsi. Ott lakik mi velünk szemben, múzeummal átellenben. És amíg árul a papám, a téren ő vigyáz rá. Úgy szeret Jakab bácsi, mint a saját gyerekét. És már a libikókán ülnek.
5: Jakab bácsi a padon, szól a piszénpisze bogyos. De rég dolog, mondhatom.
6: És amikor dolgozni megy, Jakab bácsi mit csinál?
7: Ő amolyan művészember, ki filmeket fabrikál.
4: Száll le föl a libikóka. Így szól Donka hirtelen.
7: Képzel csak, Vackor barátom, egy titkon fülednek szánom. Engem nem Donkának hívnak. Szilvia az én nevem. Láttál már ilyen szülőket? A papám Marci lehet, a mamám Rózsi lehet. Csak az én nyakamba sóztak ilyen különös nevet. Annyi rengeteg barátnőm, és mind normális nevű. Nagy Katalin, Péter Márta, Rózsa Jutka, Gáspár Zsuzsa, Donát Anna. És csuparendes név van hátra. Csak az én nevem nem lehet szépen csengő, egyszerű.
4: Száll le föl a libikóka. Vackor bólint komolyan.
5: Ne is mondd, Szilviám, Donkám, hogy micsoda nevek vannak, több a soknál csak ugyan. Például itt az enyém. Tordhatok örökre.
6: Tudod te, milyen szó, Vackor? Ha nem, megsúghatom akkor vadalma, vagy vadkörte. Miért nem lehetek én Pista? Miért nem lehetek Laci? Nem kaphat normális nevet egy bogyos kölyök maci? Még jó, hogy nem vagyok Bulcsú, Tas, huba, töhötöm, kászom, kurszám, kapolcs, kázmér. Ez a vackor épp, hogy rám fér, s ez marad az örököm.
4: Száll le föl a libikóka, sóhajtoznak szüntelen.
6: Na hát, ilyen furcsaságot. Ki hallott ilyet? Ki látott? Így kifogni a szülőknek két ártatlan gyereken.
4: Jakab bácsi áll melléjük. Már ne zúgolódjatok. Én egy nyikkanást se szólok, amiért Jakab vagyok. Nem a név teszi az embert, hanem az, hogy mit csinál. Több lehet egy utcaseprő, mint egy koronás király. Királynál több mindenképpen, mert munkája dönti el minden embernek a sorsát, nem a név, amit visel. A két panaszos elhallgat. Ott van a homokozó, szaladt kisvödrével Donka, lobog vackorunk bozontja. Vidám lett a piszén pisze, nevetgél Donka is, íme kiáltoznak a homokban. Hajha!
0: Hey! Hú! Hó!
4: Vígan játszadoznak estig. Ugrándoznak föl, le, föl. Nem törődnek vele többé, hogy a gyerek milyen furcsa, milyen különösen hangzó tréfás nevet örököl. S megnyugodva akkor haza sétált vackor.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Ció, ció, ez ám a nagy attrakció. Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük.
0: Csukás Mese Rádió.

0: A tavi tündér. Élt egyszer egy gazdag molnár, akit bal szerencse üldözött, és idővel annyira elszegényedett, hogy még a malmától is meg kellett válnia. Egész nap csak búsult, nem tudta, mit évő legyen. Egyik hajnalban nem hagyta nyugodni a sok gond, hát lement a tópartra gondolkodni kicsit. Ahogy ott sétálgatott, hirtelen egy csobbanást hallott. Amikor megfordult, legnagyobb ámulatára egy csodaszép, hófehér bőrű lány emelkedett ki a vízből. Miért búslakodsz, kedves molnár? Kérdezte tőle nyájas hangon a tavi tündér. A férfi eleinte meg sem tudott szólalni a csodálkozástól, majd félénken elmesélte neki történetét. Bár csak újra gazdag lehetnék, sóhajtotta végén. Segíthetek neked, de csak egy feltétellel. Újra gazdag lehetsz, ha házad első újszülöttjét nekem ajánlod. A molnár könnyen beleegyezett, gondolta, egy kutya vagy macska kölyök ide vagy oda nem számít, s vígan indult hazafelé. Még csak a kertkapunál járt, mikor már futott elé a szolgáló lány. Kedves uram, siessen! A felesége épp most szül gyermeket. Elsápadta molnár. Hát most mit évő legyen? Édes fiát mégsem adhatja egy kis gazdagságért cserébe. Végül megegyeztek az asszonysággal, hogy a fiút felnevelik, s a tó közelébe soha nem engedik. Így teltek a hónapok, majd az évek. A fiú lassan legényé érett, apjának pedig csak gyűlt a jövedelme, idővel pedig az alkuról is megfeledkezett. A fiú később vadásznak állt, majd elvett egy falubéli lányt. Nászajándékba egy kedves kis házikót kaptak az erdő szélén. Ott éldegéltek boldogságban, telve szerelemmel. Egy nap a fiú vadászat közben egy őzet ejtett el. Neki is állt ott helyben megnyúzni. Aztán mielőtt hazaindult volna, gondolta megmossa véres kezét a közeli tóvizében. A fiú elfelejtette már szülei intelmeit, hogy nem mehet a tó közelébe, s mikor letértelt a partján, a vízből előbukkant a kacagó tavi tündér. Kezeivel magához szorította, és eltűnt vele a tó mélyén. Közben felesége egyre csak várta haza a vadászt, de az nem jött. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódott, míg végül eszébe jutott a történet, amit a férje mesélt a gonosz tavi tündérről, és hogy szülei nem engedték még a tó közelébe se. Felkerekedett hát, s mikor megérkezett a tóhoz, látta, hogy férje puskája hever a fűben. Szegény teremtés tudta, hogy már beteljesedett az átok, s a szomorúságtól összeesett. Miközben ájultan feküdt, egy furcsa álmot látott. Egy meredek sziklafalon próbált felkapaszkodni a süvítő szélben. Mikor pedig felért a hegytetőre, az idő derűs lett, s ott egy kunyhót pillantott meg, benne pedig egy ősz öregasszonyt. Ám ekkor vége szakadt az álomnak. Olyan valóságos volt a hegy, s az asszony, hogy azt gondolta, megkeresi. Szerencsét próbál, hát ha a vénasszony tud segíteni a baján. Felkapaszkodott a közeli hegytetőre, és minden úgy történt, mint álmában. Ott állt a kunyhó és az öregasszony.
1: Mi hozott ilyen messzire, kedvesem? Talán segítségedre lehetek valamiben?
0: Kérdezte kedvesen az anyó. A lány pedig menten sírva fakadt, úgy mesélte neki, hogy veszítette el az urát. Akkor a vénasszony azt tanácsolta.
1: Következő teli holdkor menj a tó partjára, s vidd magaddal ezt az aranyfésűt. Fésülködj meg, majd hagyd ott a parton. A lány megfogadta a tanácsot, és amikor végre teli hold lett, kiment a tópartra. Megfésülte ében fekete haját, majd letette az aranyfésűt, és várt. De ugyan nem történt semmi. Másnap újra látta az álmot, hát felkereste ismét a vénasszonyt. Vedd ezt az aranyfuruját, s hol töltekor ülj ki a partra, játszd el férjed kedvenc nótáját, s csak várd meg, mi történik. A lány pedig, ahogy az öreg asszony tanácsolta, kiment éjszaka a tópartra, s eljátszotta a vadász legkedvesebb dalát. Majd várt, de ugyan nem történt semmi.
2: Nem használ semmi, legalább csak egy pillanatra láthatnám újra,
0: zokogott kétségbe esetten. Akkor pedig a vénasszony egy aranyrokkát adott neki, hogy teli holdkor a tóparton menjen fonni. Elérkezett az éjszaka, a lány kiment a partra, és addig járatta szorgalmasan a rokkát, amíg el nem fogyott a len. Amint abba hagyta a fonást, hirtelen nagy hullám kerekedett, és elsodorta a rokkát a partról. Abban a pillanatban előbukkant kedves férjura a habokból, megfogta felesége kezét, és megcsókolta. Futottak, ahogy a lábuk bírta, ám sokáig nem jutottak, elragadta őket a víz. A lány utoljára még az anyóka segítségéért kiáltott, és akkor egyszerre leveli békákká változtak. Így élték túl mindketten az özönvizet. Az ősz öregasszony aztán visszaváltoztatta őket emberré. De addigra már a hullámok messze sodorták őket egymástól. Ám szerelmük annyira erős volt, hogy mindketten addig bolyongtak a világban keresztül kasul a másikat keresve, míg nem egymásra találtak. Mindketten megöregedtek már, először meg sem ismerték egymást. De az asszonyka, amint meghallotta férje furuja játékát, egyből tudta, ki áll előtte. Ölelték, csókolták egymást, s ezután boldogan éltek, míg meg nem.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mentovics Éva, köszönet a tanítóinknak, aki előadja nektek Korcsog Laura. Tártkapukkal várt a suli, s úgy emlékszem, meg lehet, érkezésünk örömére néhány aprót csengetett. Tudjuk, ez a tudás vára, s mi vagyunk a hercegek, meg a herceg kisasszonyok, ám a dolgunk rengeteg. Napról napra ide járunk, izgatottan érkezünk. Ha tudnátok, mennyi tudást cipel mindig két kezünk. Ám de vannak jó tündérek, akik várnak, így szokás. Tanítónak hívja őket, tudod, minden iskolás. Ők tömik a kobakunkat, van itt tudás, temérdek, és ha néha arra kérnek, leírjuk az egészet. Osztunk, szorzunk, s pihenésképp olvasunk egy szép mesét. A környezet és a matek pedig jól megy réges-rég. Tanítóink fáradoztak egész évben eleget, míg tudással töltögették szorgosan a fejeket. Köszönjük, hogy féltő gonddal egyengedték léptünket. Kívánjuk, hogy legyen boldog számukra e szép ünnep.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kökci, hapci, kökci, hapci.
1: Zsonga világ rúgta a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökci, hapci, kökci, hapci, kökci.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Csukás István, a nagy papucs tolvaj. Előadja Kócán Panni, azaz én. A nagy papucs tolvaj éjjel nagy ravaszul mélyen alszik. Így álcázza magát. Ezért őre senki nem gyanakszik. Mint csecsemő a bölcsőben, horkolászik kosarában. Hogy is lehetne ő tolvaj, így képpel s az ő korában? Hisz a foga is még tejfog, a lába is rövid, gyenge, össze-vissza lóg a feje, a mozgása ügyetlenke. Ilyen ő, az én kis kutyám, ártatlanság élő szobra, papucs tolvaj, ugyan kérem, rá se néz a papucsokra. Akkor ki járt bent a házban? Akkor ki járt kint a kertben? Töprengtem, még csupasz talpa a papucsomat keresgettem. Az ágy alatt kotorászok, de hiába, nincs ott semmi, pedig este oda tettem, tehát mindnek ott kell lenni. S ha tüdőgyulladást kapok, vagy isiászt, vagy reumát, az ajtóból vigyorogva hallgatja el morgós dumát. Gyanakodva nézem, gyanúm lassan-lassan az égig ér, ő kirohan, én utána, és a kert mint egy csatatér, tel is tele papucsokkal, itt egy fél pár, ott a párja, téli-nyári keveredve, mint a szellemtáncot járna. Rám néz, gyere, játszunk morgós, az örömöt ingyen adják. Így van, szólok, papucs helyett kapsz azért egy pöttyös labdát.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, kedves felnőttek! Szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok. Ma este én mesélek nektek. Václav Crtek, Moha és Páfrány. Hogyan főztek csipketeát? Zsongó tavasz volt, de Páfrány megint meghűlt. Úgy tüsszögött, hogy remegett bele a házikó.
6: A páfrányféle nátha ellen legjobb a csipketea,
5: mondta Moha, és elindult a csipkebokrokhoz.
6: Te már csipkebogyót szeretnél, pedig én még csak most virágzom,
5: mondta neki a bokor. A csipkebokor olyan volt, akár egy virágos kert, és minden virágjában lakott egy rózsika, aki takarított benne.
6: Mire ez a sok virág elvirágzik, és megérik a csipkebogyó, Páfrány kitüsszögi a lelkét,
5: aggódott Moha.
6: Ha legalább egy szem csipkebogyó akadna, az is segítene.
5: Ekkor a napocska arany ujjával megérintette a vállát. Majd én segítek neked, Moha. Tölcsért formált a kezéből, ránézett egy csipkerózsára. Slám! Csodák csodája! Már nem is virág nyíltott, hanem érett csipkebogyó piroslott. Moha gyorsan alátartotta a sipkáját. Aztán főzték a náthát gyógyító teát. Moha főzte, Páfrány csak nézte, mert vissza kellett tartania a tüsszentést, nehogy eloltsa a tüzet. Már pára szállt fel a teáskannából, amikor valaki kopogott az ajtón. Rózsika volt az, akinek a virágját a napocska csipkebogyóvá érlelte.
7: Hadd képzelitek ezt?
5: Ripakodott rá a két kis emberre.
7: Most hol takarítsak?
5: Takaríts nálunk a házikóban, mondta volna Páfrány, csak hogy amint szóra nyitotta a száját, eltüsszentette magát. Minden megrázkódott. A polcokon összekoccantak a bögrék, a lisztes ládából szétszállt a liszt, és a kemencénél szana szétszóródott az aprófa. S nem volt már ott sem a teáskanna, sem rózsika. Moha és Páfrány egy ideig ölbetett kézzel ültek, aztán elindultak, hogy megkeressék Rózsikát. Bejárták az erdőt, minden zugba bekukkantottak, de Rózsikát sehol sem találták. A tisztáson azt mondja Moha.
6: Ott van a csalitban, ott párolog a kanna.
8: Hanyat homlok rohantak a csalitba, de a csalitból dühösen forgó szemmeret rájuk, és dörmögés hallatszott.
9: Álljatok gyorsan odébb egy házzal, de tüstént!
8: Hát egy borz ült ott, és füstfelhő teregetett a pipájából. A két kis ember továbbment, és Páfrány inkább rátért az útra, nehogy eltüsszentse magát. Hamarosan eljutottak egy másik tisztásra. Szederbokrok voltak ott, minden pillanatban kis felhő szállt fel közülük. Noha örvendezve felkiáltott.
10: Ott van Rózsika a szederbokorban! Ott párolog a kanna!
8: Sajnos a szederbokrok közt hamarosan felfedezték pattanó bogarat. Épp egy ágyúval gyakorlatozott. Ide-oda száguldozott vele, célzott és lőtt. Mikor meglátta Mohát és Páfrányt, rájuk kiáltott.
10: Hagyjátok el magatokat innen! Ide tilos belépni! Ha itt üsszentesz, Páfrány, én esküszöm, rád lövöldözök!
8: Az emberkék hát tovább mentek. Kijutottak a harmadik tisztásra. Azon a tisztáson egy csillogó kis tó volt, sás nőtte körül. Felhők szálltak fel belőle, és bugyborékolás hallatszott. Moha pedig így szólt.
10: Nicsak! Rózsika a sásban van, ott száll fel a gőz a kannából.
8: Dehogy volt ott Rózsika, vízimanó főzte kis fazékban a ködöt. Alig, hogy meglátta a két emberkét, ő is elkezdett kiabálni.
10: Ha a fazekamba tűzszentesz, Páfrán, bizony Isten, rád locsolom az összes ködöt a fazekamból.
8: Mindkét kezével fenyegette őket, nem ügyelt eléggé a fazékra. Abból meg kifutott a köd. Moha meg Páfrány úgy eltévedt a fehér ködben, mint a fekete éjszakában. Bolyongtak jobbra, bolyongtak balra, bolyongtak minden irányban. Így szólongatták egymást.
10: Ha-ho!
8: Majd ismét.
10: Hali-ho!
8: Aztán
10: Hali-ho!
8: Ekkor Moha neki ment valaminek. Mikor jobban megnézték, hát az ő házikójuk volt.
10: Addig-addig bolyongtunk, míg végül hazavetődtünk,
8: mondta Moha.
10: De mit értünk vele, ha nincs itt Rózsika a teáskannával?
8: Bementek a szobába. Hát ott ült Rózsika az asztalnál, s egy csésze csipkete áttöltött a kannából.
7: De jó, hogy megjöttetek! Már féltem, hogy kihűl a teá!
8: Fogadta őket.
10: Hát te hol voltál, amíg kerestünk?
8: Kérdi Moha.
7: Hát hol lettem volna?
8: Csodálkozott Rózsika, s egy szót sem szólt többet, hanem teletöltötte Páfrány csészéjét csipketeával. Páfrány ivott belőle, és olyan finoman tüsszentett, hogy a tüsszentésétől csipkebokor nyílt ki az ablak alatt.
7: Ez az enyém!
8: Tapsikolt Rózsika örömében. Azonnal kifutott a házból, birtokba vette az új csipkebokrot, és már is sürgött forgott benne.
11: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

azért, tudod, Bert az izmom nyomak.

0: Csukás Mese Rádió. A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukás Mese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
2: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan csöp.
1: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élő lények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán majd, ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
2: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama? Aggodalmaskodott csöp.
1: Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
2: Hát te ki vagy?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Én a sas vagyok,
1: válaszolta.
2: Én csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
3: Szállj csak lejjebb, oda lent már nagy szükség van rád,
1: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
3: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
1: A virág megszólította.
3: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
2: Én csöp vagyok, hát te ki vagy?
1: Kíváncsiskodott csöp magához térve.
3: Én a kikerics vagyok, válaszolta a virág.
2: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
3: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
1: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
3: Neki rugaszkodott,
1: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
2: Korom sötét lett körülöttem minden.
3: Ne félj!
1: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel,
3: és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem. Így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
2: Nagyon szívesen!
1: Kiáltotta. De ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérké az.
3: De tévedett.
2: Ki van ott? Kérdezte kissé remegve.
4: Csak én vagyok, a vakond!
1: Hallotta közvetlen közelről.
2: Mit csinálsz te itt?
1: Kérdezte kíváncsian csöpp.
4: Dolgozom!
1: Felelte vakond.
2: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
1: Na hát, ámult el csöpp. Igazán érdekes mesterség. Majd büszkén hozzátette.
2: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
1: A vakond jóságosan elmosolyodott.
2: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
1: Miután elbúcsúztak, csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek csöpp testvérkéi. Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
2: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
1: Csöpp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
2: Hát ti kik vagytok?
1: Kérdezte a mindig kíváncsi csöpp.
5: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
1: válaszolták.
5: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
1: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
5: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
2: Tényleg?
1: Dugta ki a fejét csöpp a paplan alól.
5: Bizony, kicsikém, bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk.
1: Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg csöppet, a kis esőcseppet.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok, most együtt, egy pici pocakos pocok, jöhet a következő. Pocakon pöckölt, próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt, most menjünk tovább. Egy pici pocakos, most együtt. Egy pici pocakos, és a legvége, pockot. És akkor együtt, pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer, egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Eszné, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szette-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram, hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat. A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás, Mátyás, dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tájj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép, meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, az én nevem Borbás Vilmos. Kozár Mislenyből érkeztem, 10 éves vagyok, amit előadok. Romhányi József a tevefohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve, tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp, alakú púp. A helyzete? Nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. Sóvár szemekkel kutat, kutat. Még 5-6 nap kullog baktat. Az itató tova távol is, hogy rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve, te veled nem ér fel teve fejtétova veleje. A te terved veti a teveved elő tava tavaly távol, de tévednél vérvén vénive nevet veled bevetemedve vádol. Nem! Vidd te teve lelkem hova tovább tova, mivel levet, velt vederbe feltekerve, nem vedel veled betelve, ott te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem eltemetve. S evezzevel, ova teve, levelkévét, kivilevelhevel, teve.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
3: Nem vagyok szomjas,
2: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a legváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
3: Nem vagyok éhes,
2: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
3: Nem baj,
2: válaszolta Mütyür Manó.
3: A manók úgyse szoktak verekedni.
2: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszédbácsi kertjébe. A szomszédbácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
3: Peti, segíts!
2: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
4: Majd csak kitalálunk valamit, dünnyögött a sűn. De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
2: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
3: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
2: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sün kirántotta. Boldogan búcsúzott két segítőjétől, s elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kis madár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. Hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigálta, tépte, Mütyür Manó erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manó folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manó most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manó is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen.
4: Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani.
3: Dehogy nem,
2: nevetett Mütyür Manó. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát.
3: Mostantól én is nagyon erős leszek,
2: kiabálta.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tisza Virág. Mit vagy kit rejthet ez a név? Vigyázz, mert becsapós a megnevezés, ugyanis a Tisza Virág nem egy illatos növény, hanem egy apró rovar, egy kérészfajta, amely állatka egy nyári napon előzönli a Tisza folyónk felszínét és násztáncot lejt rajta. Ezt nevezzük mi Tisza virágzásnak, mert ilyenkor a Tisza felett rengeteg tiszavirág kérész repked. Régebben sokkal több helyen volt látható ennek a kis kérésznek a tánca, de sajnos most már egyre kevesebb folyó olyan tisztaságú, hogy a tiszavirág meg tudjon élni benne. Ha meg szeretnéd nézni ezt a teljesen egyedülálló természeti jelenséget, akkor irány a Hortobágyi Nemzeti Park! Mivel a kérészek csak 20 Celsius fok feletti vízben rajzanak, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a tiszavirágzás egy jó meleg nyári napon fog megvalósulni. Kívánom nektek, hogy egyszer ti is lássátok élőben őket. Csukás Mese Rádió.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ció, ció! Ez ám a nagy attrakció! Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagat madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
4: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
3: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréssel csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám Gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó Gombóc Artúrnak. Te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
2: 6 perce! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
3: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
2: Ajjaj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
2: De miért menjek gyalog?
3: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
2: Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
3: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott.
2: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
3: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
2: Azonnal szállj le, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
2: Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
2: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
3: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
0: Beszállás!
3: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
0: Mehetünk!
3: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
4: Ó, végre utazom,
3: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámészkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
2: Mi ez?
3: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
2: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
3: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
2: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
2: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
2: Hogy jutok?
3: Hát repülőgépen! Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren. Repülünk, újongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába. Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet. Áhá! Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán. Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan! Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe. Ajjajjajjajj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába? Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett. Hogyan? Hát hajón! Fogta a két bőröndöt, és elballagott a kikötőbe. Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre. De hogyan jutok fel? Meglátta a teherdarut. Hogyan? Hát teherdaruval! Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott. Mehetünk! Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot. Mehetünk! Nem bír el többet a hajó! A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott. Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk? Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek. Hova mentek? Kiáltott fel nekik. Megyünk haza! Vége a télnek! Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe. Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában? Találkozott radírpókkal. De erről majd legközelebb mesélek. Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: gyorsan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus, ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsor vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott és gitározott és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Borostan.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret, szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs! Hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből.
2: Ez anyu! Kapott észbe Zsuzsi. Mennünk kell!
1: Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét.
3: Köszönjük a segítséget!
1: Röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe.
3: Köszönjük, köszönjük!
1: Zümmögték kórusban a méhek.
3: Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak.
1: Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
4: Titkok a játékboltból.
3: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
4: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
3: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a bölcs nyúl és a bíró. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két szomszéd, akik egy nap megbeszélték, hogy együtt mennek vadászni. Hát, ha úgy nagyobb szerencsével járnak. Már kora hajnalban felkeltek, és kimentek az erdőbe, hogy csapdát állítsanak a vadaknak. Találtak is egy tisztást az erdő közepén. Az egyik ember vermet ásott, és gondosan betakargatta ágakkal és falevelekkel. A másik pedig az egyik fán állított csapdát. Mikor mindketten végeztek, elbújtak a bokrok közé, és onnan figyeltek. Ott üldögéltek naphosszat, de mind hiába. Egyiküknek sem volt fogása. Menjünk haza, barátom, majd holnap visszajövünk. Hát, ha éjjel, nagyobb szerencsével járunk, mondta az egyik. Majd fogták a sátorfájukat, és hazamentek. Hanem az az ember, aki a fán állított csapdát, már pirkadatkor talpon volt, és elindult a szomszédja nélkül, hogy meglesse a csapdáját. Mikor odaért, nagy meglepetés várta. A hálóját üresen találta. Azután odalépett a szomszédja verméhez, s megpillantott benne egy foglyul ejtett szarvast. Először csalódott volt, de aztán eltűnődött, és eszébe jutott valami. Megkötözte a szarvast, és kihúzta a veremből. Majd a hátára kapta a zsákmányt, nagy nehezen felmászott vele a fára, és beletette a saját hálójába, mintha csak ő fogta volna. A szomszédja vermét pedig újra letakarta ágakkal és levelekkel, mintha mi sem történt volna. Mikor gondosan elrendezett mindent, hazament, és visszafeküdt aludni. Eltelt néhány óra, és a szomszédja kopogtatott az ajtaján. Jó reggelt, komám! No, megnézzük, mit tartogat nékünk a mai nap! Köszöntötte jókedvűen a szomszéd. Elindultak együtt az erdőbe, és mikor a tisztásra értek, a fán egy hálóban ott lógott a szarvas. Na hát, micsoda szerencse! Milyen nagy vadat sikerült elejtenem! Örvendezett az ember, aki a fán állított csapdát. Hanem az a vadász, aki a vermet ásta, közelebbről is megvizsgálta a csapdáját, és akkor látta, hogy vöröses-barna szarvas szőr és furcsa nyomok vannak mindenütt. Mintha valaki kihúzott volna valamit a gödörből. Sejtette a vadász, hogy itt valami nincs rendben, ám nem szólt semmit, csak hazament. Otthon aztán kérdezi tőle az asszony. Na, édesapám, fogtál valamit? Mi lesz ma a vacsora? Mire az ember elmesélte neki, mi történt az erdőben. Nem értem. Még sosem láttam olyat, hogy egy szarvas felmászott volna a fára. De különben hogyan ejthette volna el? Sopákodott a férj. Én azt mondom, hogy igazából az én csapdámba esett bele, csak a szomszéd még korábban áttette a magáéba. Úgy van, helyeselt az asszony. Menj csak el a bíróhoz, és panaszold be, ez a zsákmány téged illet. Igazad van, vágta rá a vadász, és el is ment a bíróhoz. A bíró meghallgatta a két szomszédot, aztán ítéletet hozott. A zsákmány bizony azé, akinek a csapdájában volt. Mivel nem tudod bizonyítani, hogy a szomszédod ellopta a szarvast, hogy a saját hálójába tegye, ezért neki kell, hogy igazat adjak. De hisz teljesen nyilvánvaló, hogy a szomszédom hazudik, erősködött az ember, aki nem nyugodott bele az ítéletbe. Rendben van, adok neked egy nap haladékot. De ha holnap reggel 8-ig nem bizonyítod az igazad, 2 szarvassal kell megbékítened a szomszédodat, felelte a szigorú bíró. A vadász szomorúan bandukolt hazafelé, s közben azon törte a fejét, hogy hol talál egy éles eszű embert,
aki majd bebizonyítja az igazát. Aztán egyszer csak szembe jött a nyúl. Miért lógatod úgy az orrod ezen a csoda szép napon? Kérdezte a tapsifüles. Találnom kell egy csavaros eszű ügyvédet, aki holnap reggel bebizonyítja a bírónak, hogy átvert a szomszédom. Felelte szomorúan az ember, és elmesélte a történetét. Bizony nagy szerencséd van, mert nálam jobb ügyvédet keresve se találsz. Majd én segítek rajtad. Hanem előbb beszéljük meg, mit kapok érte cserébe, válaszolta a nyúl. Mondjuk adok érte neked egy tallért. Egy tallért? Mit kezdjek én azzal? Inkább egy fürd banánt kérek. Azt szeretem a legjobban, válaszolta a nyúl, és megnyalta a szája szélét. Nem bánom, holnap reggel egy fürd banánnal megyek hozzád, mondta a vadász, majd hazament. Másnap reggel banánnal a kezében kopogtatott az ember a nyúl ajtaján. Ám ahelyett, hogy elindultak volna, a nyúl kényelmesen leült falatozni. Mindjárt 8 óra, indulnunk kéne, sürgette az ember. Ne aggódj, minden rendben lesz, mondta a nyúl, és nekilátott még egy banánnak. Mire odaértek a bíróságra, már 9 is elmúlt. A bíró kimondta az ítéletet. Elkéstek, ezért a vadász veszített. Kérem, előbb hallgasson végig minket. Csak is én vagyok az oka a késésnek, rimánkodott a nyúl. Ugyanis az történt, hogy útközben olyan csodát láttam, hogy mentem földbe gyökerezett a lábam. Képzelje, láttam egy fát az erdőben, aminek a törzse tele volt halakkal. Uszonyaikkal próbáltak felkapaszkodni a fatörzsön, és ezernyi csillogó pikkelyük teljesen lenyűgözött, mesélte óriási lelkesedéssel a nyúl. Elég a tréfából, ki hallott már olyat, hogy a halak fára másznak, felelte szigorúan a bíró. Igazán? Hanem olyat látott-e már, hogy egy szarvas felmászott a fára? Kérdezett vissza a ravaszdi nyúl. A bíró akkor elgondolkodott, és belátta, hogy tévedett az ítélettel. A zsákmányt megkapta a vadász, aki vermet ásott, s azon felül is kapott még egy szarvast a hazug szomszédjától. A bírót pedig leváltották, s helyét a bölcs nyúl vette át.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér. Sej, haj, denevér.

0: Mentovics Éva, köszönöm. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Ő tanított betűt írni, megfogta a kezemet. Így bíztatott, nehogy feladd, ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott, dícsért kedves szóval. Ha valami rosszat tettünk, elég volt egy sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett. Ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nékünk kedves csengő hangon. Vígdalait azóta is, ma is szinte hallom. E kis virág elmond mindent, amit én csak érzek. Az elrepült dolgos évet így köszönöm én meg.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

Ekkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben. Hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult, bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak. –

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást. Egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Kati haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik. Jaj! Tűz, tűz, fernyem rá!
2: Tűz, tűz, tűzoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes.

0: A legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto.
2: Csukás meserádió.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a cipó. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Olyan szegények voltak, hogy már betevő falattyúk sem akadt a házban. Egyszer így szólt az öreg ember. Hallod-e, asszony, süthetnél egy cipót? Már miből sütnék, amikor egy csepp lisztünk sincsen? Menj a kamrába, kapard össze, ami még maradt a láda fenekén, hát ha lesz egy cipóra való. Az öreg asszony úgy is tett. Bement a kamrába, összekapargatta maradék lisztecskéjét egy fatálba. Befűtött a kemencébe, egy tojást is ütött a lisztbe, és szép ropogós cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből, az ablakpárkányra tette hűlni. A cipó ott volt egy ideig, egyszer csak leugrott a küszöbről pedig az udvarra, az udvarról a kapuba, és elindult az országúton. Fut, fut, gurul, egyszer csak találkozik a nyulacskával. Cipó, cipó, most bekaplak! A cipó így válaszolt. Ne egyél meg, tapsifüles, szép nótákat dalolok neked. Nos, halljuk! Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Fut-fut az úton, szembe jön vele a farkas. Cipó, cipó, most bekaplak, ne kapjál be, ordas farkas, szép nótákat dalolok neked. No, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, ezzel el is futott. Fut-fut, találkozik a medvével. Cipó, cipó, most megeszlek, ne egyél meg, tányértalpú szép nótákat dalolok neked. Halljuk azt a nótát. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, és már futott is. Szaladt, szaladt, találkozik a rókával. Cipó, cipó, megeszlek, ne egyél meg, rókakoma, szép nótákat dalolok neked. Nos, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Hát ez igazán gyönyörű dal, mondja a róka. Csak az a baj, hogy gyenge a hallásom. Énekeld el még egyszer, de ülj fel ide a nyelvem hegyére, és úgy dalolj, hogy jobban halljam. A cipó felugrott a róka nyelvére, és megkezdte nótáját. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, a róka meg, ham, bekapta a hencegő kis cipót. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: A cipó című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Giudava i rincuori.
1: No!
2: Figyele! Mindjárt itt a vakáció! Ció! Ció! Ez ám a nagy attrakció! Három betűt rejt a tábla. Boldog lehet, aki várta. Ha az iskola majd véget ér, vár a játék, s vár a tér. A gyerekek ilyenkor izgágák, nem találják a helyüket, pedig már csak négyszer kell álomra hajtani a fejüket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió.

0: a láthatatlan hegy. Innen nem is olyan messze van egy szép kis erdő, ami olyan öreg és olyan sűrű, hogy még a legbátrabb emberek sem mernek belemerészkedni. Csak az állatok ismerik ott igazán a járást. Az erdő egyik oldalán egy szép patak csordogál, a másik oldalán pedig egy akkora hegy magasodik, amit még senki sem mert megmászni. Olyan magas, hogy igazából nincs is teteje. Így gondolják az erdőbéli állatok.
1: Hogy is lenne neki, amikor még soha senki nem látta?
0: Így szokott okoskodni a maci esténként a tábortűz mellett, ahol az állatok összegyűlnek, beszélgetnek és izgalmas történeteket mesélnek egymásnak. Mert bizony, amióta világ a világ, az erdőben lakó állatok közül egy sem látta még a hegy csúcsát, mert a hegy közepétől felfelé mindig olyan sűrű a köd és a felhő, hogy azon szem át nem láthat. Az állatok között nagyon sok érdekes történet kering arról, hogy mi lehet a hegyen, amit ilyen gondosan el kell takarni. A mókus szerint a hegy egyenesen az égbe vezet, és át lehet róla ugrani a napocskára. A kígyó nem volt ilyen derűlátó. Szerinte hatalmas sárkányok laknak ott, és igazából nem köd vagy felhő, hanem a hatalmas füst takarja el őket, amit az orrukon keresztül eregetnek. Persze a róka koma is szentül meg volt róla győződve, hogy az ő története az igaz. Szerinte nincs is ott hegy, csak egy déli báb, amit a patak tükrének csillogása vetít oda, és nincs semmi félni valójuk. Az igazságot persze egyikük sem tudta, hiszen még a hegy közelébe sem jutott egyikük sem, nemhogy a csúcsáig. Egyikük sem volt elég bátor, hogy utána járjon, mi lehet a láthatatlan hegy titka. Egyik este a nagy és bátor sas megelégelte a dolgot, és így szólt az összegyűlt állatokhoz. Egy életem, egy halálom, bátor vagyok, a szárnyam pedig erős, én már pedig felrepülök holnap a hegy csúcsára. A többiek nagy, kikerekedett szemekkel bámultak a sasra, és megpróbálták lebeszélni, hogy túl veszélyes, túl magas, és igazából nem is annyira érdekes a dolog, hogy ilyen nagy útra vállalkozzon. De a sas hajthatatlan maradt, és a nap első sugaraiban már a szárnyait próbálgatta. Persze az összes állat összegyűlt, hogy búcsút vegyenek tőle, és jó kívánságaikkal lássák el. A sas vett egy nagy levegőt, felemelkedett, és a többiek egészen addig bámultak utána, amíg csak egy pici pont nem lett a messzi égen. Majd azt is elnyelte a köd. Eltelt egy nap, és a sas nem tért vissza. Eltelt kettő, de a sasnak se híre, se hangja nem volt. Eltelt három, de még mindig nem látott senki semmit. Az állatok kezdtek nagyon nyugtalanok lenni. Talán eltévedt. Lassan eltelt egy hét is, mire az egyik faágon makkot szedő mókus hangosan kiabálni kezdett.
2: Látom! Ott jön! Gyertek gyorsan!
0: A hír hamar terjedt az erdőben, és mire a sas megérkezett, már mindenki őt várta. A sas pedig nem kapkodta el a dolgot. Komótosan leszállt, nagyokat nyújtózkodott és tollászkodott, és úgy tett, mintha észre sem venné az izgatott tömeget. Végül a mókus vette a bátorságot. Merre jártál, sas? Mi izgalmasat láttál?
2: Meséld el nekünk, kérlelte a nagy madarat.
0: Hát bizony, azt nehéz lenne elmesélni, merengett a sas az égbe bámulva. De ha nagyon szeretnétek, megmutatom.
2: Az állatok ilyetten súgtak össze, hogy szabad-e ilyet csinálni?
0: Ám a mókus bátran így válaszolt.
2: Rendben, én veled megyek. Vegyél a hátadra, és mutasd meg, mi van a láthatatlan hegyen.
0: Erre a többiek is felbátorodtak, és a végén már mindenki fel akart szállni a sas hátára. De aztán inkább megegyeztek abban, hogy a sas majd szépen többet fordul, és útnak indult a mókussal. Olyan sokat repültek, hogy a mókus már azt sem tudta, merre járnak, és hamarosan minden tejfehér lett körülöttük a köttől. Ám egyszer csak vakító napsütésbe érkeztek. Na nézd csak, mondta neki a sas. A mókus alatt pedig ott terült el a legzöldebb rét, amit valaha látott. A legszínesebb virágok és a legillatosabb gyümölcsök, a leghatalmasabb diók és a legmagasabb fák. Látod, nincs itt semmi félnivaló, mondta a sas a tátott szájú mókusnak. Ide bizony kevesen jutnak fel, azért ilyen szép és érintetlen minden. És mindig süt a nap. Mert a felhők felett vagyunk, magyarázta a csodálkozó mókusnak, aki csak annyit tudott mondani, szerintem költözzünk fel ide mind. Az sajnos nem lehet, mondta a sas. Túl szép itt minden, nagyon hamar tönkre tennénk. De néha, megígérem, elhozok ide mindenkit kirándulni.
2: Nagyon jó ötlet, válaszolta a mókus.
0: A sas mindenkinek megmutatta a láthatatlan hegy titkát. A legzöldebb rétet és a legmagasabb fákat. De mindnyájan tudták, hogy ezt a szépséget csak csodálni lehet. Megérinteni nem. De még így is. Ezeknek az erdőbéli állatoknak lett a legcsodálatosabb kiránduló helye, amire annyira vigyáztak, mint még másra sohasem.

0: Csukásmese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukásmese Rádió.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhőszírén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás köz pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A mi cicánk férjhez akar menni, a szomszédé el akarja venni. Édes cicánk, ne hagyj itt bennünket, ki fogja meg a mi egeinket.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték, sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a Bölcs Bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a Bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bogoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalamval üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az énektudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füstszó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
2: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el.
1: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, titkok a játékboltból. Fekete Péter kiteríti a lapjait. Hatodik rész, melyben egy fiú megtanulja, hogy nyerni is és veszíteni is tudni kell. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt, mindig lesz és mindig volt. Barátaim, tudjátok, vannak olyan esték, amikor sokáig bent maradok a boltban zárás után, ilyenkor mindent pontosan a helyére teszek, és leporolom a társasok dobozát. Aztán beállítom a babakocsikat a megfelelő szögbe, és betakargatom a benne fekvő alvó babákat. A terepasztalon ellenőrzöm, hogy a vonat gördüléken megye a saját útján, és kényesen figyelek arra is, hogy éjszakára a terepasztal sorompói mellett világítsanak a lámpák, hiszen az utcáról nézve nincs is annál édesebb látvány, mint amikor a játékbolt kirakatában felragyognak a terepasztal barátságos fényei. Ezeken az estéken olykor megesik, hogy csak ülök a pult mögött, és játszom valamelyik érdekesebb játékkal. Például passziánszozom, kirakózom, vagy memóriázom egyet, esetleg átnézem az új társas játékok szabályzatát, hogy a vevőknek majd el tudjam magyarázni, hogyan kell játszani vele. Ezeken az estéken keresek valami jó kis zenét a rádiómon, szeretem a jazzt, meg Mozartot, és Handelt is, de egy percig se gondoljátok, hogy ilyenkor magányos vagyok. Gyertek közelebb, mert erről csak a legkedvesebb barátaimnak beszélek. Néha a polcokon lévő macik, babák is bekapcsolódnak a játékba. Ami igaz, az igaz, a varázserőmmel sok mindent elő tudok varázsolni. Miközben játszunk, arra gondolok, hogy nekem van a legjobb munkám az egész világon. Hisz ki engedheti meg manapság, hogy ennyi játéka legyen, amelyekkel, ha kedve szottyan, bármikor játszhat. Az egyik kedvenc kártyajátékomat, a Fekete Pétert nem lehet olyan könnyedén játszani mindenkivel, ugyanis megfigyeltem, hogy sokan nehezen fogadják el a vereséget. Tessék, hogy valaki nem ismeri közületek ezt a játékot? Pillanat, már mondom is. A Fekete Péterben 51 kártyalap van. 25 pár és egyetlen páratlan, ami maga Fekete Péter a kéményseprről látható. Először jól össze kell keverni a kártyákat, aztán osztani kezdek. Egyet neked, egyet nekem. Egészen addig, amíg az összes kártyalapot ki nem osztottam. Most már kezdődhet a játék. Én húzok egy lapot tőled, aztán te húzol egy lapot tőlem. És hogy mi ebben az izgalmas? Mondom. Ha nálam van a Fekete Péter, akkor azért drukkolok, hogy húzd el tőlem. Ha pedig nálad van ez a lap, akkor meg azért drukkolok, hogy nehogy elhúzzam tőled. Ha nem a Fekete Pétert húztad, hanem egy olyan lapot, aminek a párja nálad van, akkor azt a pár csak leteszed az asztalra, és mehet tovább a játék egyre kevesebb kártyalappal. Végül az nyer, akinél nem marad a végén lap. A vesztes kezében pedig ott marad a Fekete Péter. Fekete Péterről jut eszembe, meséltem már nektek arról a fiúról, aki ki nem állhatta, ha nem ő nyeri a játékot. Ez az eset pár nappal ezelőtt történt. A fiú az édesapjával érkezett, és nagyon határozott elképzelése volt arról, hogy mit szeretne kapni a boltból. Akkor sorolnám, meg tudja jegyezni? Kérdezte tőlem kissé pökhendien. Igyekezni fogok, válaszoltam neki türelmesen, hiszen nem ő volt az első olyan vásárlóm, aki nem a legkedvesebben szólt hozzám. Kérnék egy gazdálkodj okosan társast, bár abban verhetetlen vagyok, meg egy kinevet a végén című társast, mert hát ugye abban is én vagyok a legjobb, meg akarok még egy sakkészletet, mert ugye abban is kinyerne, ha nem én. Miközben a fiú sorolta nekem a beszerzendő játékok listáját, én lopva az apukájára sandítottam. Hogyan lehetséges, hogy ez a fiú minden játékban nyer? Azt gyanítottam, hogy talán a szülei mindig hagyják őt nyerni, ami azért nagyon sajnálatos, mert így biztosan retteg a fiú attól, hogy esetleg veszíteni fog. Ki kellett valahogy ugrasztanom a nyulat a bokorból. No, és kártyákat nem viszel? Tettem fel ezt az ártatlannak tűnő kérdést. Minek? Felelte a fiú. Az csak a kicsinyeknek való, és a kártyacsatákat is mindig megnyerem. Tényleg? Kérdeztem vissza teljes nyugalommal. Esetleg volna kedved kipróbálni az én új Fekete Péter kártyámat? Ha nyersz, tied lehet ingyen a kártyapakli. Ön igazán nagyvonalú, szólalt meg ekkor az apuka, és ha megengedi, akkor én is beszállnék a játékba. Hű, nagyszerű, gondoltam magamban. Ha szerencsém van, látni fogom, hogy az apuka hagyja el nyerni a fiát, vagy sem. Odahúztam gyorsan három széket a kisasztalhoz, és kezdődhetett a játék. Kibontottam egy vadonatúj Fekete Péter kártyapaklit. Kevertem. Osztottam egyet a fiúnak, egyet az apának, egyet pedig magamnak. Ezt ismételtem újra és újra. Mire kiosztottam az összes kártyalapot, már láttam, hogy bizony gyűlnek a fiú feje fölé a viharfelhők. Ugyanis amikor ránézett a lapjaira, nagyon idegesnek tűnt. Lemertem volna fogadni, hogy neki jutott a Fekete Péter. Apu, húzd gyorsan tőlem! Adta ki a parancsot a fiú, és a kártyáit, mint széttárt legyezőt, az apja orra elé tette. Az apuka ugyan nem láthatta, hogy milyen lapjai vannak a fiának, az viszont nagyon feltűnő volt, hogy egy kártyalap kiáll a sorból. Az apa gyorsan kihúzta ezt a kiálló lapot. A fiú erre hangosan elkezdett kacagni. Ha-ha-ha! Nem volt szerencséd! Kiáltott fel gúnyosan, és így én is tudhattam, hogy a Fekete Péter bizony már nem a fiúnál, hanem az apjánál van. Ekkor én következtem a húzásban. A fiú apja egyáltalán nem akarta, hogy elhúzzam tőle a Fekete Pétert, mert akkor esetleg megint a fiához kerülhetett volna ez a lap. Hiába vagyok varázsló, nem éltem semmi varázslattal vagy fondorlattal. Csak néztem, hogyan alakulnak a dolgok. Néha elhúztam az apától a Fekete Pétert, néha a fiú húzta el tőlem ezt a rettegett lapot. Csak hogy a szerencse forgandó. A játék végére nekem már csak egy kártya volt a kezemben, a Fekete Péter. A fiú kénytelen kelletlen el kellett, hogy húzza tőlem, és mivel nem maradt a kezemben kártyalap, ezzel meg is nyertem a játékot. Nyertem, mondtam ki boldogan. A fiúnak már akkor nem tetszett a dolog, de biztos volt abban, hogy a nála lévő két kártyalapból az apja elhúzza a Fekete Pétert, így ő lesz a második, az apja pedig csúfosan veszíteni fog. Húzz! Parancsolta az apjának, és a Fekete Péter kártyalapot a nála maradt két lap közül megint egy nagyon picit feljebb tette. Azonban az apukája elvétette a dolgot, és a Fekete Péter kártya mégis a fiúnál maradt. A fiú elfehéredett. Aztán piros lett a tütör. Az összes kártyalapot lesodorta az asztalról. Apa, csaltál! Csaló vagy! Nekem kellett volna nyernem, ordította. Nekem kellett volna nyernem! Te vagy a vesztes! Te vagy a vesztes! Ismételgette zokogva. Az volt, amire gondoltam. Ezt a fiút a szülei nem tanították meg veszíteni. S ha nem tudsz veszíteni, akkor bizony sokkal sebezhetőbb leszel az életben, és a nyerés édes ízét sem fogod tudni élvezni. A vesztéstől megkímélő csalás viszont akkor is csak csalás marad. Aztán mégis bevetettem egy kis varázslatot a fiú megnyugtatására. Figyelj! Jó volt veled játszani. Ha én veszítettem volna, akkor is ezt mondanám. De tudod mit? Kérdezzük meg magát, Fekete Pétert. Ő hogy látja a dolgot? Azzal egy varázslatos mozdulattal életre keltettem a kártyalap kormos arcú figuráját. Látnátok kellett volna a fiú és az édesapja döbbent arcát, amikor Péter a kéményseprő lelépett a kártyalapról. Mélyen meghajolt előttünk, majd így szólt. Olyan jó érzés volt játszani veletek. Szerintem legközelebb ne segíts azzal az apukádnak, hogy megmutatod, melyik lapot húzz el tőled. Mert ezzel pont a játék izgalmát veszed el mindenkitől. A fiú először meg sem tudott szólni ámulatában.
2: Hát ilyet?
1: Szólalt meg helyette az

0: tartani. Én ezt már elfogadtam. Ha belegondolsz ahhoz, hogy ebben a játékban valaki nyerhessen, más valakinek veszítenie kell. És tudod miért? Mert így igazságos. Ha tudsz veszíteni, akkor mások szívesen játszanak veled. A szerencse pedig forgandó. Egy vesztéstől egyáltalán nem leszel rosszabb, mint a másik. Például valakinek pont egy vereség ad ahhoz erőt, hogy a következő alkalommal megnyerje a csatát. Ezt én mondom, Fekete Péter. Azzal a kéményseprő integetett egy nagyot a fiú és az apja felé, majd visszaugrott a kártyalapra. Sem a fiú, sem az apja még percekig nem tudtak megszólalni a csodálkozástól. És nem. Nem akartam, hogy rögtön higgyék el Fekete Péter szavait, azonban pár perc múlva, mikor a fiú kezébe adtam a kért társasjátékokat, meg a sakkészletet, ő már sokkal nyugodtabban szólt hozzá. Köszönöm a játékot. Majd akkor beugrunk apával egy visszavágóra. Jó? Persze, hogy jó. Várlak benneteket szeretettel. Amikor aztán elmentek, összeszedtem a földről a levelt kártyalapokat. Ekkor kezembe került ismét a Fekete Péter lap. Megnéztem közelebbről ezt a kis kéményseprőt, és köszönetet mondtam neki, hiszen szerencsét hozott, és segített megtanítani egy fontos leckét.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ha ti is szeretitek a kerteket, virágokat, gyümölcsösöket, akkor most tartsatok velem, hiszen egy nagyon különleges mesét hoztam nektek. Kassai Etelka, a kert. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodálatos kert, ahol pompás virágok illatoztak, gyógynövények, zöldellő fűszerek bokrosodtak, és édes, varázslatos gyümölcsök teremtek, amelyek nem csak a testet, de a lelket is jól lakadták. Nagyon szerették azt a kertet az emberek, mert nem kellett kérni senkitől. Közös volt a virágok illata, közös minden szem megtermett gyümölcs, és olyan bőséggel adakozott a kert láthatatlan gazdája, hogy jutott abból mindig elegendő. Ahogy kérni se kellett, úgy acsarogni se kellett a másikra. Pont annyit szedhetett a kosárba az ember, amennyire abban a pillanatban szüksége volt. A munka is közös volt abban a kertben, és tette is szépen mindenki a dolgát. Volt, aki a kapával bánt ügyesen, más a metszésben volt járatos. Megint más, meg a virágszilmokból fűzött csodás gyógyító áldást hozó koszorúkat. Akadt, aki legfárt főzött, más a kert vesszőiből font kosarat, a harmadik meg ismerte a festékkeverés titkát, és olyan színeket, olyan kéket, olyan zöldet, olyan lilát rittyentett a növények bogyóiból, hogy csak ámultak a többiek. Esténként, amikor véget ért a munka, és csak a tűz lobogott a kert közepén rakott mágián, és ezer tücsök ciripelte altató dalát, összegyűltek az emberek. A tücskök ártatlan himnuszát dúdolták, vagy mesét hallgattak. Befonták a kislányok haját, rendbe tették az öltözéküket. Boldogok voltak, de nem tudták, mi az a boldogság. Aztán egyszer csak gondolatról gondolatra, tetről tetre megváltozott a kertben az élet. az egyik ember többet akart a másiknál.

0: a másik meg elirigyelte a harmadik szépségét, vagy fizetséget akart mindazért, amit addig jó szívvel adtak egymásnak. Észre se vették a változást, csak azt, hogy esténként már nem akart mindenki a közös tűznél melegedni. Egyik is, másik is visszavonult. Külön kertet akart, külön virágot, saját illatot, saját gyümölcsöt, saját mesét. Akik a tűz körül maradtak, eleinte húzták volna vissza a többieket. Engedtek napközben, hogy az este békében teljen, de hiába. Eltűnt a varázs abból a kertből. Elköltözött. És ahogy az utolsó ember is magára hagyta a közös tüzet, a közös gondolkodást, a közös mesét, úgy változott meg a kert adakozó kedve is. Megváltoztak a fák. A virágok nem adtak többé édes illatot. A gyümölcsök íze is keserű lett. Hiába nyúltak a körte után, annak fájáról csak kevésséget szakíthattak kedvesség helyett. A málna mélabút termett móka helyett, az alma adakozás helyett alamusziságot adott, a barack pedig hamvasság helyett hűvösséget árasztott magából. A csipkebogyó csók helyett csípni kezdett, a som simogatás helyett sohintott egyet. Az eper meg egyenesen elkergette azt, aki a közelébe merészkedett. Az áfonya áldás helyett átkoczort, a ribizli csak remegett és virágot se hozott. A megy termés helyett magot köpött. A dió durva lett, a szőlő pedig édes szép szavak helyett csak sziszegett. A virágok kifordultak önmagukból, gyökereik a földből. A bölcs tulipán folyton tévedett, a rózsa megrázta az érte nyúló kezet. Az orhidea ordítani kezdett, az ibolya illata meg egyszerűen oda lett. Csúffá lett minden, ami valaha szép volt és boldogító abban a kertben. És az emberek nem csak éhesek maradtak, de testük, lelkük is didergett a közös tűz nélkül. Az elvadult fák a megposhadt gyümölcsök között. El is költöztek onnan, nem volt maradásuk. Ki ide, ki oda témfergett. Gyökeret vert, meg saját kerítést. Saját kerítést hegyes karókból, más be ne jusson, el ne érje, el ne vigye azt, amit ő kiszakított. Indulattal, félelemmel, bizalmatlansággal lett teli az emberi lélek, és egy idő után már csak homályos emlék maradt a kert. A varázsfák, a virágok, a meleget adó tűz. De a vágyakozás a szívek mélyén megmaradt. Egy icike-picike szikra abból a tűzből. Észre se vették, mikor és hogyan, még régen. A szívekbe pattant, rejtőzött, reszketett, de a szív falához tapadt. Az a picike szikra volt az egyetlen menekvés a didergős, magányos éjjeleken. Azt dédelgették, ha nagy volt a baj, ha elhullott a jószág, ha betegség csapott le a vidékre, vagy jégeső verte le a lábon a gabonát. Az a pici szikra volt a kóborló szép szó, ami azért itt is, ott is felhangzott, majd elillant. Az a picike szikra a mosoly, ami ugyan túl gyorsan jött és ment, de azért néha-néha még el lehetett csípni egy-egy ember szája szegletén. Nehéz volt az élet nagyon, de csodák csodája azokban a kertekben, akiknek gazdája néha-néha szépet szólt, vagy valami váratlan sugallatra adott. Ha átnyújtott valamit a kerítések felett, ha csak úgy, akár egy mosolyjal betért a másikhoz, vagy kinyitotta a kaput. Szóval azokban a kertekben édes illatot árasztó virágok ütöttek tanyát. Máshol gyökeret vert a dió, vagy barackpácska nőtt hirtelen. Megy suhanc dugta ki a fejét, és a gyümölcs édes lett. A barack nem borzongott, és a megy nem köpött magot. Oda költözött az élet, és termést hozott.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmönt. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított fel az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam, csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorkott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagybajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát. Nini, nevetett édesapám, hazakerült a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meg hernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálódtunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a cirmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendőmondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellő se lebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, meg is vert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőtt esüvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák, Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki. Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templom egere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg. Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában, ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még. Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, és megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. Jól van, mondta a király, csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útra valót is kapsz, te szegény diák. Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét. Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál? Ez bizony, feleség, egy szegény diák. Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat. Eleget, mondta a király, hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi. Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is.
1: Hát, öcsém, hogy aludtál? Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka.
0: Aha, gondolta a király.
1: Mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna.
0: János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant. Olyan jól aludt.
1: Na, öcsém, hogy aludtál? Kérdezte a király Jánost.
0: Mint egy király, felséges uram, mondta János diák.
1: Ehe, gondolta a király, mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király.
0: Mondja a feleségének a dolgot. Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve.
1: Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi.
2: Hát jól van,
1: mondta a király. Teljék kedved.
0: Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
2: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
0: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
1: ha úgy, legyen úgy.
0: Hát királyfi lesz. Olyan lakodalmat csaptak, hogy no, telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király. Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába? Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának. Mehetünk, apám uram, amikor tetszik. Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig, de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja.
2: Hová, hová, öcsém uram?
0: Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
2: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
0: János diák elbeszélte a történetét.
2: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
0: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz.
2: Hely, megörült János diák.
0: Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
2: Na, ébredj! Itt az én váram!
0: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
2: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam.
0: Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán,
2: szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
0: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
3: Hová futsz, János diák?
0: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
3: Tudom hát.
0: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, és miért futok.
3: Tudom hát, csak állj meg, ne foss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
0: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé.
2: Hát, éppen jön a sárkány.
0: De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
3: Hé, megállj, hé, itt nem szabad a bejárás.
0: Fölnéz a sárkány, s kérdi.
2: Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura?
0: Feleli a cipó.
3: Én a 7-szer sült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
2: Mit beszélsz te? azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, és hétszer süssenek meg, mint engem.
4: Engemet te?
2: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váramat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
5: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sí, és a mezei egér. Ahogy az emberek is mindenfelé élnek, szerte szét a világban, úgy az egerek is sok helyütt megtalálhatóak. Élnek városokban, falvakban, az emberek közelében, de sokan a szabadságot, a mezőket, erdőket kedvelik. Az erdőn túl egy nagy tisztás szélén állt a mezei egérke háza, egy diófa gyökerei között. Napközben a kertjében dolgozott, gondosan öntözte, ápolta a növényeket. Késő délutánonként hosszú sétára indult. Ilyenkor elbeszélgetett más állatokkal, bogarakkal, akikkel jó barátságban volt. Esténként olvasgatott, s közben egy bögre teát vagy kakaót kortyolgatott. Így teltek nyugalomban a napjai, már csak arra vágyott, hogy boldogságát valakivel megoszthassa. Egy nap vendégségbe jött hozzá a városból az egyik távoli rokon. Egész héten keresztül a vendég fogadására készült, még egy vendégszobát is berendezett. A városi egér estére érkezett. Boldogan üdvözölték egymást, és vacsorához ültek. Milyen szép, otthonos a lakásod, és a kert is igazán csodálatos, dicsérte a vendég. A következő napokban sokat játszottak a réteken, a mezei egér mindent igyekezett megmutatni barátjának. Ám a városi egér rettegett minden más állattól. Végül eljött a búcsú ideje, a városi egér megköszönt mindent, és elindult a városba. A mezei egér búcsút intett neki. Aztán csak teltek a napok, a mező virágba borult, és a mezei egér úgy érezte, eljött az ideje, hogy párt válasszon magának. Minden délután a legjobb öltönyét vette fel a sétához, hát ha éppen most találkozik majd élete szerelmével. Egy nap a cinege kiáltott utána.
1: Egérke, egérke, egy pillanatra, leveled érkezett.
0: Nagyon megörült az egérke, és már szaladt is haza, hogy kibontsa. A városi egértől érkezett.
2: Kedves mezei rokon, köszönöm a vendéglátást, igazán remek életed van odalent vidéken. Hanem azért én is megmutatnám neked, milyen jó a városi konyha, olyan étkek vannak, hogy a gyönyörtől megfájdul az egér hasa. Gyere el látogatóba, és megtudod, mi a jó élet titka.
0: Egy utolsó nagy kaland, mielőtt családot alapítok, csillant fel a szeme a mezei egérnek. Ki tudja, talán ott vár rám a párom. És már pakolt is, de csak a legszükségesebbet, hogy másnap reggel útra keljen. Az út a városba hosszabb volt, mint gondolta. A sűrű erdőn át vezetett az ösvény, s közben a kisegér azon tűnődött, milyen lehet a városi élet, milyenek ott az illatok, az ételek. Az erdőből kiérve egy árokparton találta magát, és ahogy felnézett, sok-sok házat pillantott meg. Olyan messze terült el a város, amíg csak a szem ellátott. De akkor vette csak észre, hogy ott áll a barátja az árok mellett.
1: Gyorsan induljunk, mindjárt besötétedik, sürgette a városi egér. A macskák elkaphatnak, azok a sötétben is látnak.
0: És óvatosan szaladtak az utcákon. Végre elérték a házat.
1: Nos, üdvözöllek szerény hajlékomban, menjünk már is az éléskamrába.
0: Egy egész szoba, százszor akkora, mint a mezei egér otthona, és tel is tele finomabbnál finomabb falatokkal. Nem is tudta, minek lásson neki először. A fügének, vagy egy kis sajtnak. A sajt mellett döntött, és nagyra tátotta száját, mikor a városi egér elkiáltotta magát.
1: Gyorsan, gyorsan! El kell bújnunk!
0: És berángatta egy lyukba. A lyuk olyan szűk volt, hogy alig fértek el benne ketten.
1: Mi történt?
0: Kérdezte a mezei egér.
3: Jönnek az emberek. Ha meglátnak, agyonütnek. Várjuk meg, míg elmennek,
1: felelte a városi egér. Úgy is lett. Csukódott az ajtó, és a két egér ismét kimerészkedett.
0: Szaladt a sajthoz már is a mezei egér, de alig egy falatot nyelt le, a másik megint jajveszékelni kezdett.
3: Gyere, siess, ha kedves az életed!
1: Mielőtt a kis egér egyet gondolhatott volna, magát már is a szűk lyukban találta. Megszólalni sem mertek, csak várták, hogy a veszély elmúltával előjöhessenek.
3: Kedves barátom, mi értelme a jókosztnak, ha az egér az életét kockáztatja érte? A nagy rettegésben még az ízeket sem érzem. Hiába, ez a városi élet nem való nekem. Én inkább a nyugodt estéket szeretem.
1: A mezei egérke végül megköszönte a vendéglátást, és hazaindult.
3: Otthon, édes otthon,
1: mondta magának, mikor megpillantotta oduját.
3: A városi egér csak maradjon magának, ha egy falat sajtért retteg egész álló nap.
1: Ezután már ritkán beszéltek. A mezei egérke megtalálta a szerelmet, egy helyes egérkisasszonyt vett el hamarosan feleségül. Talán ma is a kisházban élnek a tisztás mellett, ha meg nem haltak.

0: ezek a kard?
1: Hol vannak?
0: Összetört.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállás nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. S amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. S úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
2: Mert az én szívem is kőből van.
1: Hát hol van a te kőszíved?
2: Ott van az ágyterítőben.
1: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
2: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
1: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam.
2: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
1: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
2: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, s abban a sziklában van egy madárka, s abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
1: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
3: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
1: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
3: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre.
1: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, és azt mondja,
3: aki éhes, az tartson velem.
1: Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak.
2: Te legény, hívtál, itt vagyok.
1: Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja.
2: Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek.
1: Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja.
3: Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm.
1: Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél vele. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember.
3: Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
4: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
3: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb éjszak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi áradban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi áradban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember. Azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem. Hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklán raboskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a négy testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylány, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este. A Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Mészöly Miklós, tréfás mese. Hiszitek, nem hiszitek, kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna, s ki fia tud világosan aludni. Fogtam magam, elballagtam a kiszáradt patakhoz, a lyukas kalapomat csurig megmerítettem, és a hordónyi sok vizet a tűzre zuhintottam. Na, elaludt a tűz, s akkor én is lefeküdtem. De ki fia tudna párna nélkül aludni? Én bizony nem tudtam. Azt mondtam hát a fakólovamnak, hogy cic-cic, ide gyere! S az oda is jött mentén, én meg a fejem alá raktam párnának. A fakót. A nyerget meg kipányváztam. És horkoltam, horkoltam reggelig, pedig le se hunytam a szemem. Hát amint reggel felébredek, utcu, fakó, hol a nyereg? Talán megették az egerek? Nem találom egyiket se. Belenézek a jobb zsebembe. Semmi. Belenézek a bal zsebembe. Semmi. Végre aztán belenéztem a lyukas kalapomba, s mit látok? Ott aludt a fakó nyergestül, mindenestül, még a patkója is ezüst volt. Örömömben akkorát rikkantottam, hogy még a saját hangomat se hallottam meg. De meghallotta egy kicsi madár, azt hiszem mókus volt, és ilyettében úgy elkezdett futni, hogy mindjárt feldöntötte a legelső csipkebokrot. Hely, ez volt ám csak mulatság! Úgy hullott a csipkebokorról a dió, hogy majd agyonvert a mogyoró. Akkor odajött egy vén banya és rám kiabált. Mit csinálsz, te Isten adta pistája? Mit ásod ezt a répát, retket, csicsókát? Hiszen nem neked ültettem az ugorkát. És rettenetes mérgiben felkapott egy tököt, hozzám vágott egy dinnyét, majd eltörte a lábam, pedig a fejem találta. Ezt már aztán én is megsokaltam. Hátamra kaptam a fakót, felpattantam a nyeregre, és meg se álltam a tiszáig. Ott mindjárt találtam egy embert, aki nagy teli iszákból sorba eregette vissza a vízbe a halat. Kérdem tőle, mit csinál? Azt mondja, halászik. Lakodalom készül náluk, nincsen mit egyenek, hát majd esznek halat. Ez éppen kapóra jött nekem, úgyis nagyon éhes voltam, meghívattam magam a lakodalomba. Mikor már egy hal se volt az iszákban, mondom az embernek. Most már eleget halászott, főzhetjük a paprikást. Igen ám, mondja ő, de előbb át kell mennünk a Tiszán. Jaj, jaj, de hogyan, mikor együnk se tud úszni? Ezt is kiokoskodtam. Volt a zsebemben egy dió, azt két felé vettem. Egyik volt a hajó, a másik az evező. Úgy áteveztünk a Tiszán, hogy csupa por lett a lábunk. Még a fakólovam aranypatkója is sáros lett a térdig érő hótól. Aztán szerencsésen megérkeztünk. A Tisza partján volt egy ház, ott sütötték, főzték a hurkát, ott ülték a lakodalmat. A menyasszonyt Jancsinak hívták, a vőlegényt Juliskának. Három napig állt a bál, és olyan temérdek töltött káposztát ettünk, hogy még most is csikarja a hasamat a tökmag. Végezettül felszántottuk a Tiszát, vetettünk bele lútfüvet, nyúlfüvet, fenkövet, s mire megjött a tél, termett is az három kéve bidres, bodros, cikkes, cakkos, salamánkos pogácsát. Így volt, nem másképp. Aki a mesét egy hallásból ugyanígy elmondja, ügyesebb, mint én.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én három gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinszka, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sűvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt, meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját. Az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függő ágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függő bölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait. Földre hullajtotta porzószálait. Ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zelg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok, folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
0: Csukásmese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mesedárnyék.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugri Füles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
3: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
4: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
2: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
4: És kell viselkedni, de hát ott szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
2: Tüskés hátú ezt elismerte.
4: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
2: Tüskés hátul vállát vonogatta.
4: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszön meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
2: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
4: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
3: És ha nem tetszik?
4: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
2: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
4: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot.
2: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
4: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
2: De Ugri Füles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
4: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
2: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
4: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel.
2: Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében?
3: És a vízzel?
2: Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába.
3: És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias?
2: A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdöd jó levegővel.
3: És nem is játszhatok.
2: Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég.
3: Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát, ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Egyszer egy király, s annak gyönyörű felesége. Nagy gazdagságban éltek. Mindenük megvolt. Boldogságukból csak egy gyermek hiányzott. Sokat búslakodtak emiatt, hiszen nagyon vágytak már egy kisbabára. Egy nap a királyné lement a tópartra úszni, és egy béka észrevette az asszony szomorúságát. Mi a baj, kedves királyném? Miért búslakodsz magadban? A királyné elsírta bánatát. Egy cseppet sem kell búslakodnod többé. Meglásd, mire újból tavasz lesz, gyönyörű leány gyermeket fog születni. S lám, a tavasz elérkeztével nagy lett a boldogság a királyi udvarban. A házaspárnak gyönyörű leánygyermeke született, akit Csipke Rózsikának kereszteltek el. Hatalmas ünnepséget szerveztek az újdonsült szülők. Hívjátok ide a négy tudós asszonyt, áldják meg leánygyermekem, adta ki a parancsot a király. A király udvaronca félénken válaszolt. Drága királyom, nem hívhatjuk meg mind a négyet, hiszen már csak három aranytányérunk van. Elérkezett hát a nagy nap. Jöttek a vendégek sorban. A bölcs asszonyok pedig egymás után áldották meg az újszülött gyermeket. Egyikük szépséget, másikuk jóságot, a harmadik pedig boldog életet kívánt a lánykának. Az utolsó kívánság után nagy dörgés, villámlás kerekedett. A negyedik tudós asszony lépett be a terembe, akit nem hívtak meg az ünnepségre. Nem hívtatok meg? Legyetek átkozottak mind! Amikor a lány a 14. életévét betölti, szúrja meg az orsó, s halva essen össze. Nevetett fel gúnyosan a vénasszony, majd távozott. Csipke Rózsika szülei nagyon megrémültek. A bölcs asszonyok is összedugták a fejüket, tanakodtak. Hát az átkot megszüntetni nem tudják. Viszont egyikőjük képes enyhíteni a gonosz áldást. Halni ne halljon meg, de 100 hosszú esztendőt aludjon a lányka, s vele az egész birodalom. A király elrendelte, hogy alattvalói tüntessék el országából az összes orsót, s rokkát. Égessék el mindegyiket. Csipke Rózsika napról napra szebb és okosabb lett, pont úgy, ahogy a tudós asszonyok mondták. Közben az évek is egyre gyorsabban teltek, s lám, a leányka már a 14. életévét töltötte be. Egyik nap kin játszott az udvaron, mikor megpillantott egy magas tornyot. Végig futott rajta a kíváncsiság. Vajon mi lehet legfelül? Megyek, s megnézem. Felért a torony tetejére, egy poros szobába, s a közepén megpillantott egy rokkát. A lány közelebb lépett, kezébe vette az orsót, ám az megszúrta finom ujjait. A lány azon nyomban összeesett, s elszenderedett. Abban a percben összeesett az egész udvar. A király s királyné, de még a palota körül játszadozó állatkák is. Így aludt az egész birodalom hosszú évekig, majd évtizedekig. A palotát és udvarát benőtte a gaz,
súlyos csend ereszkedett.

le rájuk. Egy nap arra járt egy eltévedt királyfi. Felkeltette kíváncsiságát a növényekkel sűrűn benőtt kastély. Így közelebb merészkedett. Mikor belépett az ajtón, legnagyobb döbbenetére látta, hogy mindenki alszik. Kiment az udvarra, ott észrevette a toronyház nyitott ajtaját. Hát oda is bemerészkedett, és megpillantotta a gyönyörű alvó leányt. Még közelebb bátorkodott. Egyre közelebb. És a királyfi megcsókolta Csipke Rózsika rózsaszín ajkait. Erre a csókra a leány felnyitotta tengerkék szemeit, s vele együtt ébredt az egész palota is.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni.
1: És itt van velünk
2: Rohamanó Fonalszál.
1: Neveste is.
2: Most nem megy. Sziasztok.
3: Mi a baj?
2: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
1: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy. De várj csak, nekem van egy ötletem.
3: Na mondjad, mi az?
1: Gyere, Zokni, gyere, hozzuk ide a meséskönyvet.
3: Igazad van, tényleg, tényleg, oké.
2: Újon nehéz, egy, kettő, három.
1: Gyere, lehúzzunk.
3: Ó, tudod, az a mese.
1: És itt van.
3: Oké, felolvassuk együtt.
2: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
3: Oké, akkor kezdjük el.
2: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
3: Történt valami, Matyikám?
2: Kérdezte tőle a tigris.
1: Hát,
2: válaszolta Matyi.
1: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
3: Na, hogy segítek,
2: rikkantotta a tigris.
3: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
2: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
1: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
2: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
3: Akkor fussunk versenyt!
2: Kiáltotta Andor.
1: Az nem ér!
2: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
1: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
2: Andor javaslatot tett.
3: Ülj fel a tigris hátára akkor!
2: Na? Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
1: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
2: Morgott magában.
3: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
1: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
2: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
3: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
2: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
3: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
2: Tűnődött Andor.
3: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
1: És ki segített? Hogy lett vége?
2: Érdeklődött Matyi.
3: Senki.
2: Vakkantott egy nagyot Andor.
3: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
1: Hú, Andor!
2: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
1: Másszunk!
2: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
1: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
2: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
3: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
2: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
3: De hogy ez mennyire idegesítő már?
2: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
3: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
2: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják. Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
1: Akkor én hazamegyek!
2: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált, követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
3: Gyere, Matyi, gurulj velem!
2: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
3: Nem mész haza?
2: Kérdezte Andor nagy komolyan.
1: Nem, várok még 10 percet.
2: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
3: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
1: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
3: Hát elhiszem. Manu, neked jobb kedved lett?
2: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
1: Jaj, de jó.
3: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
2: Jó, várjunk.
3: Oké. Okay.
1: Menjünk.
3: Gyertek.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

játszodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

ölelgetem. Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

0: alszik.
1: Csukásmese rádió.
2: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!